0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak. Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ébredjen velünk,
4: hogy ne maradjon le semmiről.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá. És este kis szöveg.

megsértődött, egy szó miatt, s talált egy régi ismerős, és péntek éjjel nem aludtunk, csak veszekedtünk

egy kissé lejtom magam, s vasárnap délig ágyban bújt, fájt a fejem.

0: hasznos ügyeket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Kezdjék velünk a reggelt!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
3: Miért?
1: Miért ne?

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
4: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
11: Ébredjen velünk.
12: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
13: 107,1.
0: Reklám következik.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
15: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
16: Foglaljon időpontot a Szabadkai Medigroup központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
13: Reklámot hallottak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A Hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1

She says, I think I better go.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
7: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
8: Megvan!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD I-típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget: 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. 107,1,
2: csak retro zene meg. A 70-es évek felejthetetlen dalai. Retro zene meg. Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunk kiemelt témája az árpa betakarítás. A csantavéri, ludasi és bács-feketehegyi határba látogatunk. Hallhatnak a napokban megjelent nyertes mezőgazdasági pályázatok részleteiről, de utána járunk annak is, hogy hogyan termett idén a híres ludasi fokhagyma, mit kell tenni a gyümölcsfák védelme érdekében, és kiderítjük, hogy termettek idén a csonthéjasok. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Azokon a területeken, ahol nem kaptak a hétfői kiadós esőből, javában zajlik az aratás. Az idei termést azonban komoly kihívások érték. A hosszú száraz időszakot az elmúlt hetekben gyakoribb esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A gazdák ennek ellenére folytatják a betakarítást, és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Balázs Zita riportja.
1: Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik, hamarosan kezdődik a búza aratása. Az idei termés eredmények térségenként jelentős eltéréseket mutatnak. A ludasi gazdálkodók számára a hosszantartó szárazság jelentette a legnagyobb kihívást az idei szezonban. Ugyanakkor a jégverés eddig elkerülte a térséget, így ebből a szempontból nem értek ár a termelőket. Aladics Tibor, ludasi termelő.
2: Májusban megérkezett az eső, de azt tapasztaltuk, hogy sajnos elkésett, és a növények akkor már komolyan károsodtak a szárazság véget. Elsőre, még amikor a fejlődést követtük, akkor úgy néztük, hogy az árpák élték legjobban túl ezt a komoly szárazságot, de most, amikor elindult az aratás, akkor azt kellett tapasztalnunk itt a Mázsán, hogy legalább 30, de lehet, hogy nagyobb százalék, 30-40 százalékos terménykiesés van az árpánál is.
1: A csantavéri határban valamivel kedvezőbb a helyzet, mivel a terület több csapadékot kapott, és a jégverés is nagyrészt elkerülte a kultúrákat. A termelők összességében elfogadhatónak tartják a hozamokat, ugyanakkor a felvásárlási árak továbbra is komoly problémát jelentenek számukra. Az árpa ára az aratás előtt ígért 19,5 dináról, a betakarítás végére 17,5 dinárra esett vissza. Balogh Zsolt, csantavéri termelő.
3: Végülis elégedettek vagyunk, egy ilyen 32-3 mázsa per holdas termést takarítottunk be, voltak persze a jobb parcellák is, illetve volt, ami megsült és gyengébbek lettek, de az átlag egy ilyen 32-3 mázsa körülbelül.
1: És ezzel a maggal mit csináltok? Tároljátok? Átadjátok?
3: Egyelőre nagyobb részt tárolásra került idehaza, részbe feltessük a sertés állományjal, illetve részbe valószínűleg értékesítésre is kerül, de ez a kis az ár, illetve majd meglássuk, hogy lesz-e kukorica.
1: Kecsenovisi János csantavéri termelőnek Nagyfény környékén is vannak földjei. Mint mondja, a jég súlyos károkat okozott, több táblán gyakorlatilag mindent elvert a vihar. A gazdák egy része emiatt kénytelen volt takarmányt vásárolni.
4: Az árpát azt beszoktuk tárolni, szinte az összes mennyiséget. Sajnos az idén nem tudtuk ezt megtenni, mert a jég elverte, és ezt helyett most kell vennünk árpát, úgyhogy így alakult a helyzet.
1: A jégveréssel mit tudnak tenni? A károkat megtérítik, vagy mi lesz ebből?
4: Hát a jégveréssel az, akinek van biztosítása, vagy volt biztosítása, ott a biztosító ugye felbecsüli a károkat, és meg fogja téríteni, reméljük.
1: A következő napokban megkezdődik a búza betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60 százalékos termékkiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukorica és a napraforgó valamelyest kompenzálja az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is.
5: Ajánló következik.
6: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
7: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
6: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
7: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
6: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
7: A programokon való részvétel ingyenes.
6: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Ajánlót hallottak.

0: Az árpa betakarítása már befejeződött, a kenyérgabona aratása pedig még csak most kezdődött el Bács-Feketehegy határában. A korábbi esztendőktől eltérően jelenleg egyedül az árpa felvásárlási ára ismert, amiért 17-18 dirhámot fizetnek a felvásárlók, ami tartalmazza a hozzáadott értékadót, azaz az áfát. A búza ára azonban még mindig kérdéses, de talán eléri a 22 dinárt, a termelők viszont tekintettel a termelési költségek növekedésére 25 dinárral lennének elégedettek. A téma kapcsán Vitkovics Alexander készített beszélgetést.
1: A közelmúltban egy csantavéri jószágtenyésztővel, termelővel beszéltem, aki akkor azt mondta, hogy napok kérdése is elindul az árpák próbavágása. Viszont az utóbbi napokban tapasztalt zivatarok bizony megváltoztatták a gazdák terveit. A vonalban Lódi Gáspár, Bács-Feketehegyi tapasztalt termelő. Pár napja hatalmas zivatar csapott le a településre. Hogy néz ki most a határ, és mire számíthatnak a termelők ezek után?
2: Hála Istennek, Feketicset elkerülte a zivatar, úgyhogy esőt kaptunk kétszer, és már most olyan 25-30 mm-t körülbelül kétszerre, mert nem egyformán a határban, de azért jobbadán igencsak kapott. Hát Bács-Feketehegyen úgy néz ki a helyzet, hogy a zárpárt igencsak levágták, már nem sok van belőle már most. A búzaratásra is elkezdődött, a korábbi fajtákat már vágják, de hát most a tegnapi esővel azért hát megáll most egy kicsit, egy-két napra az aratás, de valójában az a lényeg, hogy kár nem keletkezett, tudomásunk szerint jég nem volt, nagy szél az, hát rövid ideig volt, de nem csinált kárt a kinti növényekbe, úgyhogy a hozamok hát elég változóak, 2,5-től 4,5 tonnáig ment az árpa hozama, úgyhogy attól függően, hogy hát hogy volt kezelve, hogy milyen fajta volt. Úgyhogy megvannak az emberek az árpa hozammal elégedve, úgyhogy elég jó lett.
1: És a buza betakarítása is már javában folyik, említette, most ugyan le kell állni egy néhány napra, vagy egy rövid időre. Itt igen. Mit mutatnak hozamok?
2: Ezt nem tudjuk még most, azt hiszem, hogy nincsenek még levágva teljes darabok, úgyhogy ezt nem tudjuk egyenlőre. Hát a búza valamennyivel kevesebb lesz, mert az árpának jobban kedvezett egy kicsit az idő, úgyhogy de olyan közepes termésre lehet számítani, szerintem olyan 30 márra holdankéntivel lehet számítani. Most vannak jobbak is, meg gyengébbek is, de átlagban én gondolom, hogy ott lesz az 5 tonnánál hektáronként.
1: Említette azt, hogy az utóbbi napokban kétszer is volt nagyobb mennyiségű csapadék, természetesen a határban ennek az eloszlása ugye változó, de ez azt hiszem, hogy a kapásokra mindenképpen jól jött.
2: Hát nagyon jó, hogy ilyen nem volt mostanában, úgyhogy a napraforgók és kukoricák is nagyon jó érzik magukat. Most azt hiszem, hogy a napraforgó ki tud virágozni, ettől a kukorica ki tudja a bojtját hányni, meg a követ is annyi eső van, hogyha csak nem lesz valami extrém forróság, ami hát ennek egy-kettő végezt vetne, hogyha 40 fok körüli lenne egy hétig, ugye akkor ezt gyorsan elhasználná a növények, de egyenlőre a kilátások olyanok, hogy elég jól indulnak a kapás növények.
1: Térjünk vissza a kalászosokhoz. Hallott-e valamit azok áráról, akár az árpáról, akár a buzáról, mert általában már előre beszokták lengetni a felvásárlási árat?
2: Most eléggé lapítanak a kereskedők. Az árpárát azt pontosan tudom, hogy 17 és 18 dinár között van áfával együtt, de a búza áráról nem nagyon beszélnek. Azt kiszivárgott 20,5 dinár, meg ilyes valami, de még ezek nem biztosak ezek a számok, úgyhogy nagy valamire nem lehet számítani. Azt hiszem, hogy 22 dinárt nem nagyon fog elérni, ha csak utólag nem tudnak ráfizetni valamicskét majd. De hát úgy számolják én szerintem a kereskedők, hogy van elegendő búza, azt nem kell olyan nagyon magasra tenni az árat.
1: Egyébként ugye említette azt, hogy nagyjából csend van, ami a kenyérgabona felvásárlási árát illeti, viszont Azért a termelők csinálnak egy matematikát. Természetesen általában ez mindig csak papíron alakul úgy, ahogy szeretnék, de hogyha mondjuk úgy az összes termelési költséget beleszámítjuk, ugye arról nem beszél, hogy az utóbbi időben a gázolajára is megemelkedett, akkor egy elfogadható ára, amivel mondjuk a termelők elégedettek lehetnének, mondván úgy, hogy jut is, megmarad is, milyen lenne?
2: Azt hiszem, hogy 25 dinára meg lennének most pillanatnyilag elégedve, független hogy minden költség megemelkedett, ugye a növényvédelem is, a műtrágya ára is, az üzemanyag is, de hogyha 25 lenne, az úgy nagyon megfelelne, de hát nem lesz annyi, ez nem az ábrán, úgy látszik, hogy itt a termelők javára valami kedvező döntést hozzanak, szerintem nem lesz annyi 25 dinár, abban meg nagyjából már akkor alkatrésre is futná, de így nagyon óvatosan kell bánni, a pénzzel is ki kell fizetni a bérleteket, a termelési költségek, amik adósságban vannak, úgyhogy nem igen marad itt pénz a termelősnek most.
1: Mivel említettem már, hogy tapasztalt termelőről van szó, és ugyan a Bács-Fekete-hegyi Földműves Szövetkezetnek is a vezetője volt, tehát megélt mindenféle időszakot, mindenféle változást, ha így visszatekint. Miért van az, hogy a mezőgazdasághoz, hát úgymond viszonylag mostanhán viszonyul a mindenkori kormány?
2: Hát ez úgy beidegződött nekik úgy 90 óta, hogy ennél nem nagyon kell gondot viselni, és akkor úgy, ahogy esik, úgy puffan. Szerintem nem gondolkodnak erről, hogy a termelők hogy fognak járni, vagy mi lesz az eredmény ennek a mostoha hozzáállásnak. Szerintem ez egy olyan dolog, hogy találják fel magukat a termelők. Találják fel magukat, és húzzák össze magukat annyira, hogy éppen, hogy csak lehet túlélni, hogy be tudjanak fektetni a következő esztendőről. Tehát olyan nívón tartsák, hogy ne álljon meg a termelés, de viszont azért ne sok maradjon a parasztoknak.
1: Remélem, hogy azért beigazolódik az ön által prognosztizált ár, tehát a 25 dinár. Legyen így, és sikeres aratást kívánok.
2: Nagyon szépen köszönjük, jó lenne, ha így lenne.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: A napokban két sikeres pályázat eredményét hirdette meg a Tartományi Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság. A vajdasági önkéntes tűzoltóságok támogatására 29 millió dinárt ítéltek oda, míg organikus termeléshez szükséges gépesítés, gépek és berendezések beszerzésére 14 millió dinár összértékű visszanemtérítendő pályázati támogatást biztosítottak. Idén összesen 27 pályázatot hirdettünk meg a különféle termelési ágazatok számára, emelte ki rádiónknak Tóth Zoltán, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság titkár helyettese. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság aktív maradt még most is a meleg idő ellenére, pályázatok jártak le, illetve zárultak le sikeresen, és szerződéseket, illetve odaítélési határozatokat hoztak. Az önkéntes tűzoltóságot vajon milyen támogatásban részesítette a titkárság?
2: Így van, a nagy meleg ellenére a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság végzi munkáját, és két pályázati kiírásunk vonatkozásában hoztunk döntést, illetve írtunk alá támogatási szerződéseket már. Az egyik ilyen pályázatunk az az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására megjelent pályázatunk. Ennek vonatkozásában írtunk alá 33 önkéntes tűzoltó egyesülettel támogatási szerződést, több mint 29 millió dinár értékben. A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság kiemelten fontosnak tartja az önkéntes tűzoltó egyesületek munkájának támogatását, hiszen ezek a szervezetek jelentős szerepet vállalnak a közösségeink, a településeink biztonságának megőrzésében. Így a mezőgazdaságban is a termények a tűzkártól való megóvása folyamatán, illetve vonatkozóan is jelentős szerepet töltenek be az egyesületek. Ennél fogva évről évre támogatjuk az egyesületeket, egészen pontosan 2019 óta jelentett meg pályázatot az önkéntes tűzoltó egyesületek részére a titkárság, több mint 172 millió dinár értékben folyósított, illetve nyújtott támogatást a titkárságunk 2019 óta, és nagyon sok tűzoltó egyesületet támogattunk ez idáig, és gondolom, hogy így lesz ez a jövőben is. Tehát ezek a támogatási szerződések, amelyeket aláírtunk, egy újabb lépés annak érdekében, hogy az önkénteseink korszerűbb eszközökkel és biztonságosabb körülmények között végezhessék felelősségteljes munkájukat, és tehát ezúton is szeretnék minden támogatott egyesületnek gratulálni, és köszönjük az önkéntes tűzoltók elkötelezett szolgálatát, amelyet nap mint nap a közösségeink érdekében végeznek és tesznek.
1: Ugye vannak hivatásos tűzoltóink is, mégis nagy szükség van az önkéntesekre. Ebben a szárazságban mennyibe tudnak ezzel a támogatással hozzájárulni az, hogy gyorsabbak, felszereltebbek legyenek az önkéntes tűzoltóegységek?
2: Mindenképp hiszem azt, hogy ezek a támogatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a tűzvédelmi eszközöket modernizálják és bővítsék, amely lehetőséget ad a feladatellátását minél jobban teljesíteniük a tűzoltóknak, de ugyanakkor nagyon fontos a személyi védelem is, és a személyi biztonság is, ennek okán nyújtunk támogatást ezen támogatási eszközök igénybevételével a tűzvédelmi ruházat beszerzésére, amelyek maga az önkéntes tűzoltókat biztosítják, illetve nyújtanak biztonságot a tűzesetek során, illetve a tűzelhárítások során, és ez nagyon fontos, ugyanis a tűzoltó egyesületek tagjai önkéntesen, bérmentve, önfeláldozóan végzik munkájukat, és nagyon fontos, hogy legalább biztonságot, személybiztonságot nyújtsunk és óvjuk testi épségüket, illetve hát olyan eszközöket tudjanak megvásárolni, amelyekkel hatékonyan tudják ellátni feladataikat. A mezőgazdaságban nagyon-nagyon fontos az utóbbi években a nagy asszályok következtében, hogy a tűzoltók, az önkéntes tűzoltó egyesületek tetrekészek legyenek, ugyanis az aszály, a nagy szárazság következtében nagyon nagy a veszély a termények, tűz terményekben a tűzesetek kialakulására, és nagyon fontos, hogy gyorsan tudjanak lépni, illetve gyorsan tudjanak a helyszíre érkezni, és ott elvégezni a tűzoltást, hogy nagyon nagy anyagi károk ne keletkezzenek az amúgy is az aszály következtében. Hát egy kicsit, tehát mondhatjuk azt, hogy redukáltabb terményhozamok mellett még tűzkárok ne keletkezzenek. De ez mellett nagyon fontos a parcellák, illetve a vetéseknek a biztosítása is, aki csak megteheti, ezt tegye meg, ugyanis a köztársasági minisztérium, mezőgazdasági minisztérium is nyújt támogatást a biztosítási költségek visszatérítésére, és tehát sok esetben, tehát ezek a tűzkárok olyanok, tehát a tűz maga, a nyílt terepi tűz olyan, hogy tehát a kalászosokban nagyon gyorsan terjednek és nagyon nagy károkat tudnak okozni, és ezért, hogy biztonságban tudjuk a termést, tehát fontosnak tartom azt is, hogy a gazdák ilyen irányban is gondolkozzanak. Tehát minden esetre a tűzoltók végzik munkájukat, nekünk pedig az a feladatunk, hogy segítsük az ő munkájukat.
1: És ezzel párhuzamosan a titkárság szinte ugyanaz nap, egy-két nap eltéréssel más szerződéseket is ünnepélyes körülmények között aláírtak, ez pedig az ökológiai vagy biotermeléshez szükséges gépesítések, gépek és berendezések beszerzésére nyújtott támogatás. Ez mennyire mondható sikeresnek ez a pályázat?
2: A tartományi mezőgazdasági titkárság 13 pályázóval írt alá támogatási szerződést, akik sikeresen pályáztak az organikus termesztés fejlesztésére megjelentetett pályázati kiíráson. 23 pályázati beadvány érkezett, és mintegy 14 millió dinár támogatást biztosítottunk a 13 sikeres pályázónak. Itt meg kell említeni, hogy a támogatás mértéke az adott beruházásnak a 80%-a volt, a megpályázható támogatás összege minimálisan 50 ezer, maximálisan pedig 2 millió dinár volt. Itt a pályázók, illetve a gazdák olyan kapcsolatú eszközökre, gépekre, illetve berendezésekre tudtak pályázni, amelyek a bio, illetve organikus gazdálkodás során kerülnek felhasználásra, illetve az ezzel való tevékenységet hivatottak ellátni. Az organikus mezőgazdasági termelés, termesztés támogatásának jelentősége, illetve fontossága több rétű. Többek között gazdasági, agroökológiai, környezetvédelmi, de akár közegészségügyi aspektusból is fontos a biotermesztés gyakorlatának megvalósulása, ugyanis az organikus mezőgazdasági termelés hozzájárul a talaj minőségének megőrzéséhez, illetve javításához, ami hosszú távon fenntarthatóbbá teheti a mezőgazdasági gyakorlatokat. Emellett csökkenti a vegyi anyagok, műtrágyák használatát, ami kedvező hatással van a környezetre és egyaránt az emberi egészségre. Továbbá az organikus termelés, ökológiai gazdálkodás elősegíti a biodiverzitás fenntartását, mivel többféle növény, állatfajnak biztosít élőhelyet, továbbá hozzájárul ezáltal a természeti egyensúly megtartásához. Ami gazdasági vonatkozásban említendő, mint pozitívum, tehát az organikus termékek iránti kereslet növekedése észlelhető. Ennek okán gazdasági előnyökkel is járhat az ilyen fajta gazdálkodás, mivel hogy magasabb áron is értékesíthetők az organikus, illetve biotermékek, és végső soron az ilyen típusú organikus gazdálkodás hozzájárul a fenntartható élelmiszer termelési rendszerek kialakításához. Tehát több rétű a fontossága, és mi is, tehát a mezőgazdasági titkárság már azzal is, hogy 80%-os költségtérítést biztosítunk egy-egy ilyen jellegű, tehát az organikus termesztésbe való beruházás támogatására, ezzel is azt szeretnénk serkenteni, hogy minél több gazdálkodó kezdjen biogazdálkodásba, illetve tehát nagyon fontos, hogy ezt a mezőgazdasági gyakorlatot népszerűsítsük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jövőben is támogassuk a gazdákat. Meg kell említeni itt azt, hogy az idejében az organikus termesztéssel foglalkozó gazdák részére még lesz egy pályázati kiírásunk, az pedig a biotermesztés során a különböző tanúsítványok megszerzésének kiadásait fogjuk támogatni, és arra biztatom a gazdákat, hogy figyeljék a pályázatainkat is. Erre is lesz majd lehetőségük, ezek az intézkedések mind-mind azt szolgálják, hogy népszerűsítsük a biogazdálkodást. Tudom, hogy nem könnyű, tehát mihelyt biogazdálkodással foglalkozik a gazdaság, tehát több munkaerőt igényel maga a mezőgazdasági munkálatok folyamata, és ebből kifolyólag, tehát tudjuk azt, hogy ugyanúgy a gazdasági szektor, más gazdaság, meg más szektoraiban is munkaerő hiánnyal küzdenek sokszor a vállalkozók, gazdálkodók, de amennyiben ez kivitelezhető, akkor arra buzdítjuk, segítjük a gazdákat, hogy ilyen irányba is gondolkodjanak el, és hogyha vannak elképzeléseit, akkor itt vannak a tartományi mezőgazdasági titkárság pályázati támogatási lehetőségei, tehát vissza nem térítendő támogatásokról beszélünk, amelyek segíteni tudnak a gazdáknak.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárra. A történész és társadalomkutató június 28-ától, azaz mától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását. A cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása. Ammónia szivárgás miatt adott ki riasztást a belügyminisztérium Gucsa területén. A tűzoltók és a különleges egységek gyors és hatékony munkájának köszönhetően sikerült megfékezni a mérgező gáz szivárgását. Az eset éjfél után 50 perccel történt a nyugat-szerbiai településen. A szerb belügyminisztérium SMS-ben értesítette a lakosságot a veszélyről. Arra kérték a közelben élőket, hogy ne hagyják el otthonaikat, csukják be az ablakokat, ha érezni kezdik ennek a gáznak a jellegzetes, erős szagát, illetve tegyenek kendőt az orrukra, szájukra, hogy ne jusson be a szervezetükbe az ammónia. Az eset kapcsán néhány személyt orvosi kivizsgálásra küldtek. A szerb himnusszal kezdődött Belgrádban a Szerbia egy család elnevezésű rendezvény központi programja, amelyen Alekszandar Vučić mondott beszédet. A műsoron humanoid robotok is felléptek, amelyek a hagyományos szerb Moravac néptáncot mutatták be. A szerb elnök beszéde elején visszatekintett a 2012 óta elért eredményekre. Kiemelte, megőriztük a békét, a szabadságot és az ország függetlenségét. Az államfő a jövőbeli intézkedésekről szólva bejelentette, hogy a nyugdíjasok már hétfőn új tervet hallanak, és jelentős nyugdíjemelés várható még az év vége előtt. Bejelentette azt is, hogy kevesebb mint két éven belül az átlagbér Szerbiában elérheti az 1400 eurót, az átlag nyugdíj pedig a 650 eurót.
3: Sport.
4: Befejeződtek a csoportmérkőzések a labdarúgó világbajnokságon itteni idő szerint az éjszaka folyamán. Ez azt is jelenti, hogy kialakult az a 32 csapatos tábor, amelynek válogatottjai az egyenes kieséses szakaszban küzdenek meg egymással. Az elcsoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Horvátország pedig 2-1-re Gánát. A K csoportban Kolumbia és Portugália nem bírt egymással, gól nélküli döntetlen után Kolumbia nyerte a csoportot, Portugália második lett. A J csoportban Algéria és Ausztria 3-3-as döntetlen játszott, Ausztria 95. percben egyenlített. Ezek után csoport elsőként Anglia, Kolumbia és Argentina jutott tovább, csoport másodikként Horvátország, Portugália és Ausztria, csoport harmadikként pedig Gána, Kongó és Algéria. Rajtuk kívül csoport harmadikként még bekerült a legjobb 32 közé Szenegál, Svédország, Ekvádor, Paraguay és Bosznia-Hercegovina. A következő mérkőzést vasárnap tartják Los Angelesben, itteni idő szerint hétfőn hajnali 5-kor. Dél-Afrika és Kanada áll ki egymás ellen, majd Brazília Japánnal küzd meg Houstonban kedden, éjszaka 1 órakor.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén már most 35 fokot mérünk, napos és igen meleg idő lesz ma, a csúcshőmérséklet 38 fok körül valószínű, hétfőn is kedden 39 fok lesz.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi házhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Reklámot hallottak.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkban. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy hogyan hatott a szárazság a fokhagyma termésre. A ludasi határba invitáljuk a kedves hallgatókat. Ezután szakembert kérdezünk a gyümölcsvédelemről, és kiderítjük, hogyan termettek a csonthéjasok, és mennyit kapnak értük a termelők a piacokon.

0: tavaszi csapadékhiány és a talaj alacsony nedvességtartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdesedéséhez elengedhetetlen, így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret tapasztalható. Stábunkkal a híres ludasi fokhagyma betakarítását követtük végig. Nem csak az árpátarató kombájnoktól porzik a ludasi határ, a végéhez közeledik a fokhagyma betakarítás. A messzeföldön híres ludasi fokhagyma titka a termelők szerint a föld minőségében rejlik, valamint abban, hogy a leszedett termésből hagyják meg a magnak valót. Különösen figyelnek arra, hogy a legjobb minőségű termény kerüljön vissza a földbe. Farkas Gábor termelő szerint munkaigényes növényről van szó, de mivel egyre nehezebb munkaerőt találni, ezért igyekeznek a gépesítésbe fektetni. Egyre több parcellán alkalmazzák a fokhagyma szedőgépet, amely felszedi, megtisztítja, majd csomóba köti a termést. Így pakolják a csomókat a pótkocsira.
1: Nekünk óriási segítség, mert egy 20 munkás kezét váltja ki. Persze nem tudja helyettesíteni a fizikai munkást, mert ugye van, amit úgymond elhagy, tehát mégis egy gépről beszélünk, nem egy emberről. Így nem tökéletes, de szinte 95%-ban teljes munkát tud végezni.
0: A szedés után pedig jön a pakolás. Huszák Ferencéknek a család is besegít a munkába, a fészerbe pakolják be gondosan a termést. Ferenc szerint idén átlaghozamot produkált a fűszernövény, a termés egyharmada esett ki a szárazság miatt. A ludasi gazda igazi őstermelőnek számít, családjával nagyjából 40 éve termesztenek fokhagymát.
2: Régebben bótára, tehát ezelőtt 20 éve beszélek, akkor volt egy időszak, egy 10 év, amikor megfeleződött az ár, most viszont tavaly elfogadható volt az idejárat, nem tudjuk, hogy mi lesz. Még egyenlőre.
3: Az mikor derülhet ki?
2: Hát az augusztus hónap folyamán fog kiderülni, akkorára lesz a fokhagyma egy része elkészítve, megpucolva, beletéve zsákokba, és akkor nagyba lesz eladva.
0: Ferenc felesége Etelka is kiveszi a részét a munkából. Mosolyogva idézte fel az elmúlt évek bőséges terméseit. Az árak már szerinte nem olyanok, mint régen, de egy átlag termés már kielégítő anyagi hasznot hozhat.
4: Mióta együtt vagyunk a férjemmel, 2009 óta, azóta foglalkozok fokhajmával. Hát jó, jó termések voltak, az árak is elég jók voltak. Hát most majd meglássuk, hogy az idén majd mennyibe fog kerülni, vagy mennyit adnak érte a vevők.
0: Az idei árak tehát még nem kristályosodtak ki. Tavaly a piacokon 600 dinárt kellett fizetnünk a fokhagyma kilójáért. Ezzel szemben a termelők jóval kevesebbet kaptak a nagybani értékesítéssel. Szerintük idén, ha figyelembe vesszük a terméshozamot és a szárazságot, minimum 3-4 eurót kellene kapniuk a fokhagymáért.

0: Jelenleg magas a fertőzési potenciál a gyümölcsösökben, amelyet a gyümölcstermesztőknek megfelelő vegyszerek alkalmazásával kezelni kell. A gyümölcsösök ezen belül az alma, szilva, mogyoró és körteültetvények állapotáról Paracki László kollégánk Tamara Pálvicát, a Verbászi mezőgazdasági tanácsadó szakszolgálat szakemberét kérdezte.
1: Ami a szakszolgálat által lefedett területeken található gyümölcsültetvények állapotát illeti, elmondható, hogy jelenleg az ültetvényekben intenzív vegyszeres kezelések időszaka zajlik. Azokról a gyümölcsfajtákról beszélünk, amelyek még nem értek a beérés szakaszába, hanem a termés növekedés fenőfázisában vannak.
2: Što se tiče jabuke na našem terenu, trenutno se vrše tretiranja, naravno.
1: Az almaültetvényekben jelenleg kezeléseket végeznek, különösen a bejelentett csapadék előtt, mivel fertőzési veszély áll fenn. A levelek és a gyümölcsök varasodása, valamint a liszthalmat jelenléte miatt szükséges a kezelések elvégzése engedélyezett készítményekkel. Ugyanakkor előrejelző jelentő szolgálatunk adatai szerint jelenleg intenzív az almamoly lárváinak kelése, ezért azokon a területeken, ahol a kárküszöböt meghaladja a fertőzés mértéke, mindig hangsúlyozzuk a gyümölcsültetvények folyamatos megfigyelésének fontosságát. Terepszemlét kell végezni, és a helyzetnek megfelelően a kárküszöb átlépése esetén el kell végezni a szükséges kezeléseket. Ami a szilvát illeti, jelentős mértékben megtalálható térségünkben. Jelenleg a szilvamoly második nemzedékének tojásrakása zajlik, ezért, ahol ezt észlelik, engedélyezett rovarölőszerekkel kell kezelni. Az elmúlt években egyre aktuálisabb probléma a mogyoró ültetvényekben jelentkezik. A mogyoró olyan gyümölcsfaj, amely egyre nagyobb területet foglal el térségünkben, és az új telepítések száma is növekszik. Jelenleg poloskák támadása figyelhető meg, most zajlik a tojásrakásuk. A fiatalabb termésekbe befúródnak és jelentős károkat okoznak. Ezért kifejezetten ajánljuk a mogyoró ültetvények rendszeres ellenőrzését, és ahol szükséges, az engedélyezett készítményekkel történő kezelést. Az utóbbi időszakban jelentős mennyiségű csapadék hullott térségünkben. Emiatt folyamatosan ajánlásokat adunk a gyümölcstermelőknek személyesen, és az előrejelző jelentős szolgálat honlapján keresztül is, hogy a bejelentett csapadék előtt végezzék el az aktuálisan szükséges kezeléseket azok ellen a kórokozók ellen, amelyek jelen vannak a gyümölcsösökben. Fontos megemlíteni azt is, hogy a kezelések során figyelembe kell venni a hőmérsékletet, mivel a nap bizonyos szakaszaiban igen magas hőmérsékletek vannak. Emiatt a permetezést célszerű a reggeli vagy az esti órákban elvégezni. Ami pedig a körtét illeti, a körteültetvényekben a körtebolha minden nemzedéke jelen van. Gyümölcstermesztőink és termelőink már jól tudják, hogyan kell ellene védekezni, és mikor szükséges a kezelések elvégzése. Minden esetben arra kérünk mindenkit, hogy kísérje figyelemmel az előrejelző jelentős szolgálat honlapját.
2: Kako da se bore sa njom, kada da vrše tretmane i u svakom slučaju uvek apel da se isprati prognozno izveštena služba sajt.
1: Mivel az előttünk álló időszakban ismét jelentős mennyiségű csapadék várható, a gyümölcstermesztőknek ennek megfelelően kell eljárniuk, és gondoskodniuk kell a gyümölcsösök védelméről. Bármilyen kérdés és probléma esetén forduljanak bizalommal a Verbászi Tanácsadási Szakszolgálat szakembereihez.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Hölgyeim és uraim! Jön!
5: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
6: Itt
7: az SMR-ben.

0: Idén jól termettek a csonthéjasok, ami az eladási árukban is tükröződik. Az érésük folyamatos, így a vásárlók mindig friss gyümölcsökkel találkozhatnak a piacokon. Vitkovics Alexander hangfelvétele következik.
1: Itt vagyunk a tejpiacon, még korán van, azért vásárló már akad. Bátori Hermina palicsi termelővel beszélgetünk. Mi minden látható itt az asztalán, és utána majd foglalkozunk egyes csonthéjasokkal.
2: Jelenleg a fő termékünk a cseresznye, ezen kívül van meg is, de van most jelenleg barackom, de zöldféléből uborka, spenót és tök.
1: Milyen áron mozognak a termékek?
2: Hát a sárga, most az őszi barack 100 dinártól 200-250-ig, a cseresznyét adjuk 180 dinárért. A tök 80, spenót 300, savanyú uborkám van, ami kovászolt 300 dinárért.
1: Mit tapasztalt, milyen az érdeklődés a vásárlók részéről, és mikor jönnek úgy napközben a legtöbben, vagy ez nem kiszámítható előre?
2: Hát igen, attól is függ, hogy melyik napon vagyunk, tehát a hétvége mindig erősebb. De akik szeretnék a meleget elkerülni, akkor reggeli órákban megejtik a bevásárlást, de vannak is viszont olyanok, akik 11 óra után gyorsan beugranak, megveszik, ami kell. Hát erősségét tekintve csak a hétvége, ami, de hát hétközben is érik a gyümölcs, tehát hozni kell a piacra.
1: Akkor térjünk rá a csonthéjasokra. Itt látom, hogy van őszi barack, ugye, mint említette, cseresznye, és ha jól tudom, kajszi is. Hogyan termett idén a csonthéjas?
2: Hát a kajszi baraszra visszatérve, hál' Istennek az idén több év kihagyás után terem, és termett. Hétvégén nekünk volt a korai fajta, most egy kis szünet, és kezdődik a következő. Annak az ára, mivel több van, alacsonyabb is, tehát 100-tól maximum 200 dinárig. Ilyen pálinkába valót hallottunk 60 dinárért, de megtalálható a piacon a nagybali elárusítóknál a behozatali sárga baraszk, az viszont lenyomja az árát. Az őszi baraszk az idén nálunk palicson szépen terem, annyira, hogy meg kellett ritkítani, hogy a fák ne törjönek le. Ugyanúgy a cseresznyére és a megyre is ugyanez az igaz. Igaz, azt ugye ritkítani nem lehet, de bőven van termés. Hát ez megmutatkozik, hogy az idén olcsóbb ez a fajta gyümölcs.
1: És maradjunk még egy kicsit a csonthéjasoknál, mekkora területen gazdálkodnak?
2: Hát a mi gyümölcsösünk egy láncot ölel fel. Ebben vegyesen található a csonthéjasoktól az almaterméssüekig minden, tehát úgy mondom, hogy a legkorábbi gyümölcstől a legkisebbi fajtától, azért, hogy mivel piacra adunk el, nem nagyba adjuk el, mindig legyen kínálatunk a piacra, tehát a megy, cseresznye, sárga barack, őszi barack, körte, alma. Hát van ilyen kis nasfolya, piszke, ami még így mellette található, ezeket mind termeljük.
1: És a munkaerőt azt hogyan oldják meg, hiszen hogyha szedni kell, akkor ott nincs mese, azt meg kell tenni, és nem biztos, hogy a család kalákában ezt meg tudja oldani.
2: Nálunk a család végzi a munkát, tehát a fő gyümölcsszedő munkaerő én és anyósom vagyunk, de viszont a fiam, férjem szintén besegít a munkákban minden, nem csak gyümölcstermesztéssel foglalkozunk, de muszáj, hogy megoldjuk, mivel egyrészt a munkaerő kevés van, másrészt meg nagyon nagy az órabérek száma, és akkor még tudjuk, így megoldjuk.
1: És akkor beszélgetésünk végén kanyarodjunk vissza a piacra. Egy örökös kérdés, megéri piacozni?
2: Hát ha azt nézzük, a család két helyen árul, Palicson és itt Szabadkán. A palicsi piac gyengébb, de jelentősen olcsóbb, ha így az árakat tekintjük, a bérletet. A szabadkai piacok drágábbak, jelentősek a költségek, a parkolás, a havidíj, a nappalidíj, de viszont itt a vásárlóerő jóval nagyobb. Megéri azért piacozni, mert nem tudnánk hol eladni a zárunkat, mivel nem nagyba termelünk, tehát nem adjuk át nagyba, és így a kisebb mennyiséget, többfélét muszáj piacon árulni.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm én is.

Ennyi fért mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Sóti Tamás nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást mindenkinek, a viszonthallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: Búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár. Osonhat az ősz. Tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenki.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös riasztást adott ki a hőség miatt Bácskára és Szerémségre a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Az ország többi részén narancssárga riasztás van érvényben, és 36 fokos csúcs várható. A hőség a következő napokban sem enged, sőt, a jövő héten akár 39-40 fok is lehet, ami különösen megterhelő az emberi szervezet számára. Lehűlés a jelenlegi előrejelzések szerint szerdán érkezik, akkor záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Ma van Vidovdán, vagyis Szent Vítus napja. Több kulcsfontosságú esemény is történt ezen a napon, amely alapvetően határozta meg a szerb nép sorsát. Vidovdán fontos szerepe az 1389-es Rigumezei csatával kezdődött, amikor a Lázár szerb fejedelem vezette keresztény hadsereg az Oszmán Birodalom hadaival csapott össze. A vesztes csata következtében a középkori szerb királyság megszűnt, a szerb területek pedig 500 évre török uralom alá kerültek. Rigumező az ellenállás, a szabadság, a hazaszeretet, a lovagiasság és a szerb kollektív öntudat jelképévé vált. Ezen nap Szerbiában állami ünnep, de nem munkaszüneti nap. Ez a szerb nemzet legjelentősebb és legrégebbi ünnepe is, valamennyi háborús áldozat emléknapja a szerb köztudatban. Lesodródott az autópályáról egy autóbusz szombaton Topolya közelében. A balesetben 12 ember sérült meg, közülük 7-en súlyos sérüléseket szenvedtek, halálos áldozat azonban nincs. A baleset reggel 8 óra körül történt az Újvidék és Horgos közötti autópálya szakaszon. A busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az úttestről. A szerencsétlenség okát a hatóságok vizsgálják. A jármű Hvár szigetéről szállította haza az utasokat. Péntek délután indult útnak. A busz utasai közül 17-nek kellett volna Szabadkán leszállnia. A sérülteket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részletesebb információt. Ma ünnepi kereken 100. születésnapját Mel Brooks, Oscar-díjas rendező, író és színész, a filmtörténet egyik legismertebb paródia készítője. Olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint az ifjú Frankenstein, a Robin Hood, a Fuszeklik fejedelme, vagy az űrgolyhók, amelynek készül a második része. Munkássága azonban túlmutat a paródiákon, rendezőként és producerként olyan elismert filmekben is közreműködött, mint a producerek, az Elefántember vagy a Légy. Brooks máig a filmtörténet egyik legmeghatározóbb humoristája. A Szoléa Fantázia nevű fagylalt lett az idei év fagylaltja Magyarországon. Készítője a budapesti Mikrokozmosz fagyizó cukrásza Molnár Anna Mária. A győztes fagyi egy narancsos, karamellás, barna vaj alapú kreáció, amelyet ropogós elemekkel és izgalmas fűszerezéssel bolondítottak meg. A verseny a Magyar Cukrász Ipartestület szervezte meg Hajdúszoboszlón. Az idei versenyre összesen 72 fagylalt érkezett, a látogatók pedig a korábbi évek díjnyertes alkotásaival együtt 100 féle fagylaltot kóstolhattak meg kedvezményes áron.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 36 fokot mérünk, napos és igen meleg idő lesz a folytatásban is. A csúcshőmérséklet 38 fok körül valószínű, hétfőn és kedden pedig 39-40 fok lesz.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
6: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
6: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, Telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a vasárnapi kívánság műsor hallgatóit 674. adásunkban az év 26. vasárnapján, június 28-án, Irén Levente névnapján. Június 26-a Szent János és Pál napja, az aratás és a zivatarok ideje. Két kevésbé ismert, de annál jelentősebb szentet ünnepel az egyház, Jánost és Pált, akiket a néphagyományban nem csak vértanúként, hanem az időjárás különleges patrónusaiként is tiszteltek. A nap egybeesik az aratás kezdetével, ugyanakkor gyakoriak ilyenkor a hirtelen lecsapó, pusztító nyári zivatarok. Nem véletlen, hogy a termőföld és az égboltozat találkozása kapott ezen a napon különös hangsúlyt. Június 27-e időjósló László, a nyár szent lovagja. Nem csak a nyár derekának időjárási fordulópontja lehet, hanem lelki és népi hagyományaink egyik legszebb emléknapja is. Ezen a napon ünneplik Szent László királyt, akit 1192. június 27-én avatták szentté. Nem véletlen, hogy a magyar történelem egyik legkedveltebb uralkodója az idővel, az időjárással és a természettel is szoros kapcsolatba került a néphagyományban. Június 29-e Péter Pál, ezen a napon kezdődik az aratás, mivel a néphit úgy tartja, hogy a buza töve Péter Pálkor megszakad. Szent Péter a halászok védőszentje, hiszen maga is halászolt, mielőtt Jézus tanítványai közé állt. A halászok régen ezen napon tartották céggyűlést, a legény és mesteravatást. A lakatosok és patronusoknak tekintették, mivel ábrázolásain mennyország kulcsát tartja a kezében. Péter és Pál emléknapja, mint az aratás kezdete vált ismerté a néphagyományban. Sokfelé ekkor kezdték vágni a rozsot, a búzát. Ha az utóbbi még nem érett meg betakarításra, akkor egy-két kaszasuhintást végeztek, csak hogy képletesen megkezdjék az aratást. Mi pedig megkezdjük a beérkezést.

0: listánkon a Dinaszt együttes adja elő. Ezen a dal címe, ez a vonat most van indulóban. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. Visnyevácra Nagy Lászlónak és Irének névnapjuk alkalmából szívből gratulál barátnője Rózsa és férje János Dusanovóból. Lacinak jó egészséget kívánnak. Egy kedves ismerősnek, Dancsó Lászlónak nagyon boldog névnapot kíván Barkóczi Marika. Németországba Pavlukovics Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja és Anti tata. Margit néni kérésére is ez a dal szól. Zenta Gunarasra minden Péternek és Pálnak, valamint Jómagának is boldog névnapot kíván Zenta Gunarasról Ollai Péter. Bácsalmásra Sleher Lászlónak és párjának Jutkának, Cai Földre, Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára a drága szülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak kellemes vasárnap délután kívánnak lányai Ildikó és Anika, Vejei Józsi és Pityu, unokái Ramona, Renátó, Mónika, Stefan és Szófia, valamint a pici dédunoka Zoé. Szabadkára Dancsó Lászlónak, a drága komának nagyon boldog névnapot kívánnak Gábor és Piroska, valamint a komasszonynak kellemes vasárnapot, a rádió munkatársainak kellemes vasárnapot. Köszönjük. Mélykútra Blaher mamának és Blaher papának szét hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia. A kis csapatnak szép vasárnap délutánt kíván. Köszönjük.
1: Ez a vonat most

Csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselem. Ugye, fiú, szép élet a katona élet. Csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselem. Fiófában sejhaj.

Egy operett részlet következik a Csárdás királynőből. A dal címe Hajmási Péter, Hajmási Pál. Minden Péter és Pál nevű hallgatónak küldik ezt a dalt. Tornyosra Kovács

Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik. Lánya Izabella, unokája Alexandra és a dédunokák Kornél és Jamina. Csantavére Kozma Máriának születésnapi alkalmából szívből gratulál Elek mami Szabadkáról, a család többi tagjának pedig kellemes vasárnap délutánt kíván.

0: Most tegyétek ünnepélyesen a szívetekre a kezeteket, és esküdjetek meg, hogyha ezentúl bárhol és bármikor találkoznátok velem, nem ismertek meg engem, és nem tudjátok, hogy ki vagyok, és főleg, hogy ki voltam.
1: Mit jelent ez, Szirike? Talán olyan előkelő dáma lett magában?
0: Már ez a kérdés is tilos.
2: Nem kell úgy hencegni azzal a kis tábornokkal. Ha tudnád, Szirike, olyan rövidesen, milyen remek állásba kellök, olyan előkelő házba, hová magad talán be se tehetni a lábát, mégse esketek meg senki.
0: Na jó, jó, hát ne haragudjatok érte. Régi barátok vagytok. Tegyétek meg, amit kérek. Na esküdjetek.
1: Esküszöm.
2: Becsület szavamra.
0: Én ismerlek, Miska. Ez nem elég.
2: Jó. Esküszöm.
0: És így görbüljetek meg.
3: Így görbüljünk meg.
0: Hát akkor most mulassunk tovább.

0: cigánynóták következnek a Révész Együttes előadásában. Visnyev Ácra, Nagy Lászlónak és Irénnek névnapjuk alkalmából szívből gratulál barátnője Rózsa és férje János Dusanovóból. Lacinak jó egészséget kívánnak. Maghetesre Vert Irmának kellemes zene hallgatást kíván Elvira és István, Pityut is üdvözlik. Aranka kérésére is ez a dal szól. Patrik küldi Timinek és mamáiknak jó étvágyat az ebédhez. Bácsalmásra, Berencsi Zoltánnak és családjának, Katona János nénak bácsszőlősre és Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának vidám vasárnapot és minden szépet és jót kíván édesanyja Rózsa Csantavérről. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Varga Józsefnének kellemes vasárnapot és további jó egészséget kíván szerető férje József. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt.
1: Lungo ne de romesa.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyűzenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor...
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
10: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 14:30-16:00.
0: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
10: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
10: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
11: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
12: A Bojtorján együttes felvétele van soron, a dal címe Ha egy napon hazamegyek. Ifjú Árpád Lászlónak névnapjára és a családnak szép vasárnap délutánt kíván sok szeretettel Nena és Sogi. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topajára küldi szerető lánya Pavlukói Szilvia Németországból a zeneszámot. Ausztriában Jankó Robertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó étvágyat a finom ebédhez kívánja Nenája Veronika és családja Németországból. Kanadában Vörös Lászlónak kellemes pihenést és boldog névnapot kíván Erzsi és Anti Topajáról.

Kökény Attila felvétele következik, a dal címe Nincs semmi másom. Magyarországra röszkére kormányos a Zsuzsikának, a drága édesanyjának ezzel a dallal kíván szép vasárnapot szerető lánya Mónika és a család többi tagja. A kis csapatnak köszönik a kitartó munkáját. Köszönjük. Az üzenet így szól. Kedves puszta mérgesi lányok, ebben a tikkasztó hőségben úgyis rádiót hallgattok, Manyóka egyik kedvencét küldöm, Orsi, te pedig készítsd a marha pörköltet, várjuk a jelzést, aláírás, sziszi.

Ihász Gábor felvétele következik, a dal címe Csillag vagy nékem. Bátszülésre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter. Küldi párjának Tibornak Csantavére ezt a dalt felesége Emese Újfaluból. A legdrágább kislányának, Szkenderovics Tari Mónikának és Szkenderovics Gábornak házassági évfordulók alkalmából sok szépet és jót kíván, az életben két szó van, mindig és soha. Legyetek boldogok mindig, boldogtalanok soha. S fiának, Tari Péternek névnapi alkalmából gratulál édesanyja Mária, unokaöccse Bence és unokahóga Bianca. Csantavérre Bózics Martinnak és Szügy Jemesének házasságkötésük alkalmából életre szóló boldogságot kíván Inci mama.

Komár László felvétele következik, a dal címe Halványkék szemek. Topolyára Csizmadő Erzsébetnek és párjának ezzel a szép dallal köszönti, és jó egészséget kíván nekik Nászasszony a Rózsa Csantavérről. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük. Piroska kérésére is ez a dal szól. Moravicára Nagy Margitnak születésnapjára gratulálnak szeretettel, szerető férje Sándor, fia József és lánya Tünde. Kornélia kérésére is ez a dal szól. Csantavérre Vejének Nagy Lászlónak boldog névnapot, lányának Szuzinak kellemes pihenést kíván Erzsi.

Delhusa Gyom felvétele következik, a dal címe Pedro kocsmája. Nelly kérésére szól ez a dal. Édesapjának Attilának küldi a dalt a lánya Emese Újfaluból.

Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Híradó.
1: Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Kollay István lett a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkár. Megtartották Belgrádban a Szerbia egy család elnevezésű rendezvényt. Ma van Vidovdán, vagyis Szent Vítus napja, amely állami ünnep Szerbiában. És megvan, mely 32 válogatott jutott tovább a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Tartja magát az extrém hőség Európában, több országban 40 fok körüli, sőt a fölötti értékeket mérnek, új rekordok dőlnek meg, és a hőhullám egyre nagyobb terhet ró az infrastruktúrára és az egészségügyre is. A szakemberek szerint a kánikula még napokig velünk marad. Az enyhülés csak szerdától várható. Szabó Regina összefoglalója.
2: Továbbra is tombol a trópusi meleg Vajdaságban. Vörös fokozatú hőségriasztás van érvényben Szerémségben, Bánságban és Bácskában is, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Magyarországon közben új napi melegrekord született. Budakalászon 40 Celsius fokot mértek szombaton. A Hungaromet szerint az országban továbbra is tart a hőség, érdemi enyhülés ott sem várható a következő napokban. Európa szerte több helyen is rekordközeli értékeket mérnek. Németországban 41,3 fokkal dőlt meg a hőségrekord Saarbrücken közelében, Dániában Aarhus térségében 37 fokot mértek, Csehországban pedig 40,8 fokot regisztráltak Doksányban. Olaszországban 18 városban van érvényben vörös riasztás, a hőmérséklet helyenként elérheti a 39 fokot. A rendkívüli forróság miatt több helyen iskolák zárnak be, rendezvényeket mondanak le, az egészségügy pedig egyre nagyobb terhelés alatt működik. Több országban az utak deformálódtak, vasúti pályák melegedtek túl, miközben a lakások jelentős részében továbbra sincs légkondicionáló. Franciaországban a tetőtéri lakások váltak a hőhullám egyik legveszélyesebb pontjává. A bádok tetők alatt napközben elviselhetetlen a forróság, éjszaka pedig alig hűl le a levegő. A helyzetet súlyosbítja, hogy sok régi párizsi épületben nincs légkondicionáló, a városképi és műemlékvédelmi szabályok pedig sok esetben korlátozzák az átalakításokat. A szakemberek szerint a hőhullám hátterében az úgynevezett hőkupola áll, amely nagy területen csapdába ejti a forró levegőt. A kánikula még keddig kitart, szerdától viszont már jön a felfrissülés. Záporok, zivatarok is érkezhetnek, és akár 10 fokkal is visszaesett a hőmérséklet.
1: Kollay Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárá. A történész és társadalomkutató június 28-ától, azaz mától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatás sok felhasználását. A cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása. A szerb himnusszal kezdődött Belgrádban a Szerbia egy család elnevezésű rendezvény központi programja, amelyen Alekszandar Vučić mondott beszédet. A szerb elnök visszatekintett a 2012 óta elért eredményekre. Kiemelte, megőriztük a békét, a szabadságot és az ország függetlenségét. Az államfő a jövőbeli intézkedésekről szólva bejelentette, hogy a nyugdíjasok már hétfőn új tervet hallanak, és jelentős nyugdíjemelés várható még az év vége előtt. Bejelentette azt is, hogy kevesebb mint két éven belül az átlagbér Szerbiában elérheti az 1400 eurót, az átlag nyugdíj pedig a 650 eurót.
2: Megcsináltuk-e ebben az időszakban mindazt, amit megígértünk? Nem. Sokat igen, de nem mindent. Jobban élnek ma a nyugdíjasok? Igen, de még sokkal jobban kell élniük. És erről ma is fogok beszélni. A dolgozóinknak is sokkal jobban kell élniük, magasabb bérekkel és magasabb jövedelmekkel, és erről is beszélni fogok. Én soha nem vagyok elégedett, mindig lehet többet tenni, és másokkal ellentétben én nem azért jöttem, hogy azt mondjam, mi hibátlanok vagyunk. Ellenkezőleg, sok hibát követtünk el, sok rossz döntést hoztunk.
1: A Szerbia egy család rendezvényen 60 ezer cédulát dobtak be az urnákba, válaszolta újságírói kérdésre Alekszandr Vučić a mai batajnicai katonai bemutatón. A polgárok ezekkel a cédulákkal prioritásokat jelölhettek meg, illetve problémákat is jelezhettek. A szerb elnök hozzátette, hogy még nem kapott jelentést a beérkezett lapokról, de személyesen is át fog olvasni legalább 1000 üzenetet. Ma van Vidovdán, vagyis Szent Vítus napja. Több kulcsfontosságú esemény is történt ezen a napon, amely alapvetően határozta meg a szerb nép sorsát. Vidovdán fontos szerepe az 1389-es Rigó-mezei csatával kezdődött, amikor a Lázár szerb fejedelem vezette keresztény hadsereg az Oszmán Birodalom hadaival csapott össze. A vesztes csata következtében a középkori szerb királyság megszűnt, a szerb területek pedig 500 évre török uralom alá kerültek. Rigó-mező az ellenállás, a szabadság, a hazaszeretet, a lovagiasság és a szerb kollektív öntudat jelképévé vált. Ez a nap Szerbiában állami ünnep, de nem munkaszüneti nap. Ez a szerb nemzet legjelentősebb és legrégebbi ünnepe, és valamennyi háborús áldozat emléknapja a szerb köztudatban.
0: Sport.
1: Befejeződtek a csoportmérkőzések a labdarúgó világbajnokságon itten idő szerint az éjszaka folyamán. Ez azt is jelenti, hogy kialakult az a 32 csapatos tábor, amelynek válogatottjai az egyenes kieséses szakaszban küzdenek meg egymással. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Horvátország pedig 2-1-re Gánát. A K csoportban Kolumbia és Portugália nem bírt egymással. Gól nélküli döntetlen után Kolumbia nyerte a csoportot, Portugália második lett. A J csoportban Algéria és Ausztria 3-3-as döntetlent játszott, Ausztria 95. percben egyenlített. Ezek után csoport elsőként Anglia, Kolumbia és Argentina jutott tovább. Csoport másodikként Horvátország, Portugália és Ausztria. Csoport harmadikként pedig Gána, Kongó és Algéria. Rajtuk kívül csoport harmadikként még bekerült a legjobb 32 közé Szenegál, Svédország, Ekvádor, Paraguay és Bosznia-Hercegovina. A következő mérkőzést vasárnap tartják Los Angelesben, itteni idő szerint hétfőn hajnali 5-kor. Dél-Afrika és Kanada áll ki egymás ellen, majd Brazília Japánnal küzd meg Houstonban, kedden éjszaka 1 órakor. Novak Djokovic hétfőn várhatóan 18 óra körül játssza első mérkőzését az idei wimbledoni teniszbajnokságon. A szerb teniszező ellenfele a kínai Wu Yiping lesz. A központi pálya programját 14 óra 30 perckor Miomir Kecmanovic és a címvédő Jannik Sinner mérkőzése nyitja meg, majd a nap második mérkőzésén a női mezőny egyetlen szerb résztvevője Teodora Kostovic a világ első Arina Sabalenka ellen játszik. Djokovic találkozója lesz a nap harmadik mérkőzése. A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Ismét régi pompájában látható a Bács gyulafalvi magyarok nagyasszonya templom. 20 éves a gombosi búcsúi nap. Barangoló, természet és környezetbarát tábor volt Temerinben. Jönnek a részletek. Ismét régi pompájában fogadja a híveket és a látogatókat a Bács gyulafalvi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét tartottak a felújított épületben. A templom megújulását a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt 2 év során összesen 3,3 millió dinárral támogatta. A beruházásnak köszönhetően megújult az épület külső homlok. A templom megújulását a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt 2 év során összesen

0: Ezért időszerűvé vált a teljes homlokzat felújítása és a templom külső falainak újrafestése. Hajdú László, plébános.
1: Itt egy önálló plébános volt, főtisztelendő pásztor Árpád atya személyében, és tulajdonképpen ő, aki elkezdi ennek a templom épületének a felújítását. Megérkezésemkor már csak a déli oldal maradt, és ez az, amivel, vagy ezzel fejeződött be a külső homlokzat.
0: A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt céljai közé tartozik a vajdasági templomok megőrzése és felújítása. Ennek jegyében 2024-ben 800 ezer dinárral, 2025-ben pedig további 2,5 millió dinárral támogatta Bács Gyula falvi templom felújítását. A helyi templom nem csak a hitélet központja, hanem a közösség egyik legfontosabb összetartó ereje is. A település életében mindig meghatározó szerepet töltött be, hiszen a falu szinte a templom köré épült. Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
2: Maga a falu is 1873-ban jött létre a teleskai dombok tetején, és Hódegyházáról és Szajánból érkeztek ide a telepesek, akik akkor a hatalmas 1872-es árvíz következtében elveszítették házaikat, otthonaikat, termésüket, és egy új világot kerestek, és egy új települést hoztak létre, amely a maga rendezettségeivel, saktáblaszerű telepített utcával, vagy kialakított utcáival egy olyan otthont teremtett meg, amely mind a mai napig fennáll.
0: Ahol van hit, összetartás és munka, ott jövő is van. Erről tesz tanúbizonyságot a Bács Gyula falvi közösség, hangsúlyozta a szentmisét követően dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
3: Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Nemzeti Tanácsnak, amely az elmúlt 2 évben 3,3 millió dinárral támogatta a homlokzatnak a felújítását, de Zomborváros is nagy mértékben hozzájárult, hogy Magyarország kormánya is ezeknek a munkálatoknak a kivitelezéséhez. A telecskai Bács Gyula falvi hívek igazán méltó körülmények között vehetnek részt a szentmiséken, olyan a templom, mint újkorában volt, gyönyörű, és egy összetartó közösségnek a benyomását tették a helyiek, hiszen összefogás és munka nélkül nincsenek eredmények sem.
0: A templom ugyan megújult, azonban a fejlesztések itt még nem érnek véget. A jövőben további beruházásokat is terveznek, amelyek között szerepel a sekrestye átalakítása, a templom klimatizálása, valamint több egyéb korszerűsítési munkálat megvalósítása is.
4: 20. alkalommal szervezték meg a gombosiak a búcsúi nap elnevezésű rendezvényt a Szent László király templom búcsúja alkalmából. Az esemény szervezésében közreműködött a helyi Arany János Magyar Művelődési Egyesület és az önkéntes tűzoltó testület. Lenner Tímea és Balázs Zita riportja.
5: A népművészeti és kulturális programsorozat nem csak a helyieket vonza, hanem a környékbeliek is előszeretettel osztoznak a gombosiak örömében. Az idei jubileumi alkalommal a Bezdáni, a Szondi, a Zentagunarasi Néptánc csoportok és a Szilágyi Fúvor zenekar tagjai vettek részt vendégként az ünnepi programban. Sztepánovics Julianna, a Gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület elnöke.
6: Úgyhogy a jubileumi 20. alkalommal megrendezett búcsúi napokra szerettünk volna egy pár embernek köszönetet mondani a kitartó munkáért és a csapatáért, amit ennyiben keresztül velünk együtt minden évben megszervezett, és természetesen a többi munkát, amit illet az egyesület egész évben. Az pedig nem más, mint Klenenc József, Andrasics Albert, Muskovics Károly, Sörfőző Katinka, Blagojevics Marika és Uzelasz Katica.
5: A Magyarországi Testvértelepülés Ballószög gyümölcsöző együttműködést tart fent a gombosi magyar közösséggel. Duszman György, a Ballószögi Tűzoltó Egyesület elnöke.
7: Nekünk nagyon fontos, és úgy mondom, hogy hálás kötődés itt Gombosra kijönni. Ez már szinte mondhatom, hogy évente megismétlődik, és nagy szeretettel teszünk eleget a gombosi tűzoltóknak, vagy a magyar közösségnek a meghívására.
5: A Zentagunarasi Néptánc csoport 2 koreográfiát, egy jársági összeállítást és egy hajdúsági koreográfiát mutatott be a gombosi ünnepségen. Savelin László, a Zentagunarosi Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület névtánc csoportjának művészeti vezetője.
8: Zentagunarosnak van egy kötődése most Gombossal, mivel hogy az atya

0: Az Entagunarasról származik a horvát Ákos atya, és hát valójában így rajta köröztül is jutottunk el ide, és hát meghívást kapott az együttes, hogy ne csak énekbe és úgymond színészkedésbe mutassa meg magát a csapat, hanem ha tud táncolni, akkor mutassák már meg azt is, hogy táncba is jók, és hát valójában így kerültünk ide most erre az ünnepségre.
1: Amint azt Horváth Ákos helyi plébános elmondta, Szent László napjának délelőttjén búcsúi nagymisét tartottak, amelynek ünnepi szónak a Fejes János kaposfüredi atya volt. A szentmisét a környékbeli települések plébánosainak jelenlétében mutatták be. Horváth Ákos, gombosi plébános.
2: Nagyon sokat emlegettem az elmúlt hetekben a híveknek, hogy legalább Szent Lászlókor legyünk büszkék arra, hogy micsoda kincs van a kezünkben, és hogy öltözzenek föl ebbe a kincsbe Szent László ünnepén, és valahogyan úgy éreztem, hogy ezt nem tehetem meg, nem állhat meg ez a történet ott, hogy csak ők öltöznek be, hiszen ha már én is gombosi vagyok, akkor legalább egyszer, de remélem, hogy még sokszor lesz rá alkalmam, öltözzek föl én is úgy, ahogyan eleink fölöltöztek.
1: A gombosi ünnepi műsort közös vacsora, élőzene és mulatság követte. Szent László király ünnepére hagyományosan hazalátogatnak a faluból elszármazottak is. A búcsúi nap pedig ezúttal is bebizonyította, hogy a hit, a hagyomány és az összefogás olyan értékek, amelyek évtizedek múltán is képesek közösséget teremteni és megtartani.
3: A hónap utolsó vasárnapján ismét megrendezték a jószág és kirakodó vásárt Kispiacon. A nyári meleg ezúttal sem tartotta távol a vásárlókat, bár a hőség érezhető volt, a vásártéren számos árus kínálta portékáit, a látogatók pedig bőséges választékból válogathattak. A helyiek mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. Legközelebb július 26-án vasárnap tartják meg a kispiaci vásárt. Temerinben barangoló természet és környezetbarát tábor zajlik a 8-tól 14 éves gyerekek számára a helyi Lenke tanyán. A közös sátorállítással, reggeli tornával, mesterségek megismerésével, műhelymunkával, előadásokkal és tábortűzzel tarkított program kiváló lehetőséget biztosít a természet megismerésére. Paracki László és Szabó Regina tudósít.
4: A Kultúrkavalkád Egyesület által szervezett barangoló táborba idén 40 gyerek, 29 fiú és 11 lány jelentkezett. Többségük temerini, de Bácsföldvárról és Óbecséről is érkeztek. Maráci Izabella, résztvevő.
5: Sokat játszunk, egész napra vannak programok, egy fél órára elkapjuk a telefont, van, amikor egy háromnegyed órára, attól függ, hogy meddig beszélünk a szülőkkel. A felkelés az egy kicsit olyan nehezebben, mint, de felkelünk. Én a barátnőmmel jöttem, egy csatorba alszok vele, és minthogyha az egyikünk felkel, akkor kell csak a másikat is.
4: A tábor mindegyik napja különböző foglalkozásokkal, sok-sok játékkal telik, közben külön ügyelnek a természet iránti tiszteletre és a tisztaságra. Dosztán György, résztvevő.
6: Nézünk filmeket, lovagolunk, megyünk sétálni, tornázunk reggel, utána van a reggeli, uzsonna és ebéd.
4: Szombaton a sejtekről tartott interaktív előadást Rajsli Dorottya, mesterdiplomás biokémikus.
7: Fogunk beszélni ugye a sejtekről, a sejtek fölépítéséről, és utána lesz egy ilyen nyomozásféleség, amelyben többféle nyomot fognak majd kideríteni a gyerekek, és mindet majd visszakötjük a sejtekre és a szervezet működésére, hogy még jobban meg tudják ismerni.
4: A barangoló tábor fő célja, hogy közelebb hozza a gyerekekhez a természetet, az állatokat és a növényeket, és hogy megtanuljanak csapatban dolgozni. Varga Éva, szervező, a Kultúrkavalkád Egyesület tagja.
8: A tavalyi évben a mentősök látogattak el hozzánk, idén pedig a tűzoltók. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekek ismerjék ezeket a szakmákat is, és ezeket a fontos számokat is, ugye, amiken lehet őket tárcsázni. Tehát a tűzoltók tartottak egy nagyon érdekes előadást, érkeztek tűzoltókocsival, megtekinthették. Utána volt egy nutricionista előadónk is, aki az egészséges életmódról beszélt nagyon érdekesen és nagyon interaktívan. A gyerekek aktívan részt vettek ezen az előadáson, és utána ők maguk készítették el az aznapi egészséges uzsonnájukat is.
4: A tábor lakói a természetismereti programok mellett különböző kreatív foglalkozásokon, kézműves műhely munkákon vehetnek részt, és ügyességi feladatok is várnak rájuk június 28-áig, vasárnapig.
3: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
9: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van. Meleg és napos idő lesz a folytatásban is, 38 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Hétfőn hasonló időjárásra és 39-40 fokos maximumokra számíthatunk.
10: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
11: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
12: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
13: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
10: Reklámot hallottak.
4: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
17: Az Atlantik együttes felvétele következik, ez egy Csárdás Csokor címe, Elment Jóska katonának. Bátszülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari.
18: Elment.

A Motiva együttes felvétele következik, a dal címe Boldog születésnapot. Ausztriába Csincsik Stefánnak 11. és Szofinak 7. születésnapjuk a gratulál, és vidám gyermekkort kíván mamájuk Ibolya és tatájuk István. Maghetesre Raus Istvánnak születésnapja alkalmából gratulál Andris Ibolya és Andor, Irmának pedig kellemes vasárnap délutánt kívánnak. Szabadkára Béres Gizellának boldog születésnapot kíván Elvira. Oromra Losonc Amáliának nagyon boldog születésnapot kíván lánya, veje és unokája Tamás Csantavérról. Bácsőlősre Neszvecskó Józsefnek nagyon boldog születésnapot, jó egészséget kíván, a család többi tagjának is kellemes vasárnapot, jó zenehallgatást, Mari. Pacsérra Makkai Krisztián unokájuknak 10. születésnapi alkalmából gratulál, és vidám gyermekkort kíván a Makkai tata és a mama, a család többi tagjának kellemes vasárnapot kívánnak. Bácsőlősre Neszvecskó Józsefnek nagyon boldog születésnapot, a család többi tagjának szép vasárnapot, kellemes zenehallgatást kíván Piroska. Ausztriába Csincsik Stefánnak és Szófiának nagyon boldog születésnapot, vidám gyermekkort kíván Ildi Nena és Jóska Palicsról, a család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Moravicára Nagy Margitnak, a legdrágább nagymamának és anyának boldog születésnapot kívánnak unokája Zsuzsi, fia Józsi és lánya Tünde.

A Kikindai Vidám fiúk következnek, a dal címe Elég volt a legény élet. Buránysorra Gyenes Dánielnek és Hadik Anettnak házasságkötésük alkalmából egy életre szóló megértést és boldogságot kíván a Gyenes mama. Zentára Újhelyi Imrének és párjának Zsuzsannának házasságkötésük alkalmából gratulál és hosszú boldog éveket kíván Vali és Jóska Topolyáról. Bátszőlősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

0: lábam, fekete szemem.
1: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
5: Reklámot hallottak.
6: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
7: Egy csárdás csokor következik a hangulatos Tisza Gyöngye nevű együttes előadásában. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának kicsit megkésve nagyon boldog születésnapot kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Kelebiára Tölcsér Lászlónak névnapjára gratulál keresztfia Dávid, sógora Krisztián, sógornője Valéria, valamint Beáta és Nikoletta Nikolával. Bátyszülősre Paska Istvánnénak és kedves családjának nagyon szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Utrinára Bója Nesztikének kellemes vasárnapot kíván férje Vilmos. Bátyszülősre Neszvecsko Józsefnek közelgő születésnapi alkalmából gratulál és minden jót kíván szerető családja. Mélykúton Györki Lászlót névnapi alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik, további jó egészséget, feleségének kellemes vasárnap délutánt kívánnak, ásott halomról Vargáék. Visnyevácra Bíró Lászlónak kellemes vasárnapot kíván lánya Krisztina, veje Benni és a kisonoka Alissa.

ugyan én most veled, ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy kincs. Ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy kincs.

szívesen számlálom. Nem bánom, nem bánom, te melletted ó szívesen számlálom. Piros lett a pipacsi virágnyira, megnősülött én nem sokányira. Piros lett a pipacsi virágnyira,

Kovács József felvétele következik, a dal címe A régi szép idők. Bácska Topolyára, Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Moravicára Nagy Margitnak boldog születésnapot kívánnak szerető férje Sándor, fia József, lánya Tünde, testvére Csaba, édesapja József és a kis unokája Zsuzsi. Topolyára szeretett férjének Szabó Antalnak boldog születésnapot kíván felesége Erzsi.

Egy rajzfilmsláger következik, részlet az Aladdinból, címe Száz élmény vár. Ausztriában a drága gyerekeknek, Csincsik Stefannak és Szófiának születésnapjuk alkalmából szívből gratulál, sok boldogságot kíván Ramona, Renato, Monika és a pici Zoe, valamint Ildinena és Jóska Palicsról.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024-551-045.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Büszke vagyok a Tisza kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk, írta Magyar Péter közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök szerint az egyik legnagyobb eredményük, hogy megállapodás született 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Az infláció a legalacsonyabb szintre csökkent, a forint pedig 5 éve nem volt ilyen erős. A kormányfő hozzátette, hogy csökkent az államadósság finanszírozási költség, olcsóbb lett az üzemanyag, és elindult a legerősebb korrupció ellenes fellépés is. Magyar Péter kitért arra is, hogy csökkentették a politikusok fizetését, és több reformot is elindítottak az oktatás, az egészségügy és a közélet területén. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató június 28-ától, azaz mától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását. A cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása. 2027 márciusától ismét bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb államfő. A szerb köztársasági elnök kiemelte, hogy a nagyon rövid időtartamú katonai szolgálat megkezdését megelőzően még le kell folytatni a szükséges eljárásokat. A jelenlegi hatalom korábban már bejelentette a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, amelynek értelmében a 30 év alatti férfiaknak 75 napos katonai kiképzésen kell majd részt venniük, hangsúlyozta. Szerbiában 2011. január 1-én szűnt meg a kötelező sorkatonai szolgálat, amikor hatályba lépett az erről szóló parlamenti döntés. Azóta a szerb katonaság önkéntes katonai szolgálatra épül, és hivatásos katonák, valamint tisztek alkotják, tette hozzá. A végzős általános iskolások holnap tudják meg, melyik középiskolában folytatják tanulmányaikat, közölte az Oktatási Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint június 29-én teszik közzé a tanulók végleges beosztását a középiskolákba és a képzési profilokban. A nyolcadikos diákok már korábban kitöltötték a felvételi kívánságlistájukat. A minisztérium szerint mintegy 72 000 férőhely áll rendelkezésre a középiskolákban, miközben körülbelül 64 ezer diák vett részt a záróvizsgán, így minden jelentkező számára lesz elegendő hely.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 37 fokot mérünk, napos is, igen meleg idő lesz holnap is, a csúcshőmérséklet hétfőn elérheti a 39, akár a 40 fokot is.
7: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
8: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Időközben csere történt a keverőpultnál, Nagyhegyesi Dávidot Farkas Ervin váltotta fel, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. Molnár József felvétele következik, egy csárdás egyveleg, és az ide beérkezett üzenetek a következőek. Németországba Paróci Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról.

Az aranyos együttes felvétele következik, címe Édesanyám, csak egy a kérésem. Bácsalmásra Árpád Lászlónak névlapjára küldik a dalt, Etinek szép vasárnap délután kívánnak, sok szeretettel Katica és Jancsi. István kérésére Utrináról is ez a dal szól.

Bilicsi Tibadar felvétele következik, a dal címe Nem az a fontos, az ember hány éves. Csantavére Bózsics Martinnak és Szügy Jemesének házasságkötésük alkalmából gratulálnak testvéreik Márk és Patrik. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái Németországból. Vert Irmának és Istvánnak küldik a dalt, Istvánnak egyúttal boldog születésnapot is kívánnak, Katica és családja. Piroska kéri a rádió kis csapatának jó munkát kíván. Köszönjük!

nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Már ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dolog. Az anyakönyv, azt nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

akkor még nagyobb téma volt a szerelem, minden szíve gyönótát vett. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az

nem számít, hatalmas, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

0: bulldog op een vertiefde nem laat. Mijn Tommy bulldog moest op de derna. Je wiegen regen nem bulldu. Die mijn dig mijn toffeer wol. Moest is vol ton vol vast je mee. Je wa jullie wat is allemaal zei. En als ik hem aangoni.
1: E Csárdás Csokor következik a Csantavéri Lila Orgona nevű együttes előadásában. A kelebiai és upjáki lakosoknak, valamint az újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Gulyási cukérésére is ez a dal szól. Magyarországra a messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Raus Istvánnak egészségben eltöltött boldog szülinapot kíván a Mihályi és a Vert család, a stábnak üdvözlet. Köszönjük! Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Csantavére Bíró Ilonának és Igornak kelemes vasárnapot kíván a kis unoka Alissa. Bajára Faragó Lászlót névnapja alkalmából jó egészséget, hosszú boldog éveket kívánnak leányai, anyu, Móni családjával. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Robert és családja Németországból. A kedves nénának, Matildkának és fiának Robertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Robert és családja Németországból.

0: Kovács Kati felvétele van soron, a dal címe Indián nyár. Bácska Topolyára, Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavérre, Mecseri Izabellának és párjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván édesanyja Rózsa.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt, egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény, és én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta, egy század, egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az ősz reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el.

Csárdás egyvelek következik Bálint és a Hajna nev együttes előadásában. Németországban Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Szabadkára a rádió dolgozóinak szép napot és jó munkát kívánt Gulyás Icu Pacséről. Köszönjük. Margit néni kérésére is ez a dal szól. Magyarországra Margit néninek sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Csantavérre Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnap délutánt kíván Nászasszonya Erzsi Topolyáról. Buránysorra Gyenes Dánielnek és Hadik Anettnak házasságkötésük alkalmából egy életre szóló boldogságot és megértést kíván a Gyenes mama. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból. Zenta Gunarasra Ollai Péternek névnapja és születésnapja alkalmából tiszta szívből gratulál Csantavérről Pintér Rózsika. Mélyikútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Ausztriában fiának kellemes szép délutánt, jó pianist kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nászasszonya.

Szécsi Pál felvétele következik, a dal címe Talán sok év után. Németországban Pavlukovics Gábornak és Szilviának szép vasárnapot és jó egészséget kíván testvére Izabella Csantavérről. Puszta mérgesre Sziszinek házassági évfordulók alkalmából tiszta szívből gratulálnak, és még nagyon sok boldogságban eltöltött hosszú évet kívánnak nekik Manyó és Orsi.

Egy Nótamix következik Dóri József előadásában. A Rauch család küldi a Raffai családnak ezt a dalt és Bojtoséknak. Szép délutánt kívánnak nekik. Mélykútra Györki Lászlónak szól az üzenet, és így hangzik. Névnapjára kívánunk sok szépet, legyen vidám, derűs számodra az élet, szerencse galambja mindig feléd szálljon, legyél sokáig boldog ezen a világon. Isten éltessen sokáig, szívből kívánják neked barátaid, Kati és Laci. Mélykútra a kedves maminak szeretettel szép vasárnapot kíván, mirő puszítést, ölelést is küld neki, öcsi.

maradom. Piros, piros, piros, háromszor is piros, piros port az üvegemben. Csinos, csinos, csinos, háromszor is csinos.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
5: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Horti Miki felvétele következik, címe Boldog névnapot. Hajdújárásra Irénke mamának boldog névnapot kívánnak unokái Ádám és Fanni, lánya Márti és András tata. Oromra Borsos Rózsának névnapjára sok boldogságot kíván anyukája Matild. Mélykútra Győrki Lászlónak névnapjára kívánnak minden jót és szépet, amit csak megadhat az élet. Boldog névnapot Etunak, szép vasárnap délutánt kívánnak neki Kati és Misi. Móra halomra Paplacinak boldog névnapot kíván lánya Barbie, párja Robi és unokája Bencus. Édesanyjának névnapjára szeretettel küldi ezt a dalt, boldog Irénke napot anyu, puszil Picúr. Bajára Faragó Lászlónak névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Neni és családja Madarasról.

Egy csárdás csokor következik az Eridánus együttes előadásában. Bácsölősre Neszvecskó Józsefnek nagyon boldog születésnapot, jó egészséget kíván sok szeretettel, a család többi tagjának szép vasárnap és jó zenehallgatást, Mari. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazdag Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matilka és Anti Szabadkáról. Csantavére Firic Hugo Marcelnek kíván nagyon boldog 5. születésnapot és minden szépet és jót, Noé, Nia és Nolen.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös riasztás van érvényben a hűség miatt Bácska és Szerémség térségében. A legmelegebb órákban 38 fokra számíthatunk. A hűség a következő napokban sem enged, a jövő hét elején akár 39-40 fok is lehet. Némi lehűlés várhatóan szerdán érkezik. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moyas Rednyaskola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balettiskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát. 2027. márciusától ismét bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb államfő. A 75 napos katonai kiképzés a 30 év alatti férfiakat érinti majd. Vučić kiemelte, a nagyon rövid időtartamú katonai szolgálat megkezdését megelőzően még le kell folytatni a szükséges eljárásokat. Büszke vagyok a Tisza kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk, írta Magyar Péter közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök szerint az egyik legnagyobb eredményük, hogy megállapodás született 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Az infláció a legalacsonyabb szintre csökkent, a forint pedig 5 éve nem volt ilyen erős. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató mától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A Soléa Fantázia nevű fagylalt lett az idei év fagylaltja Magyarországon. Készítője a budapesti Mikrokozmosz fagyizó cukrásza Molnár Anna Mária. A győztes fagyi egy narancsos, karamellás, barnavaj alapú kreáció, amelyet ropogós elemekkel és izgalmas fűszerezéssel bolondítottak meg.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén most 36 fok van, napos és meleg idő lesz holnap is. A csúcshőmérséklet hétfőn elérheti a 39, talán a 40 fokot is.
1: Aktuális.
5: Aktuális.
6: Érdekes.
5: Érdekes.
6: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Szűcs Judit felvétele következik, a dal címe Ha belehalok, százszor is. Csantavére Bózsics Martinnak és Szügyi Emesének házasságkötésük alkalmából szívből gratulál Násznagya, Beáta, Klaus, Anett és Ferike. Csantavére Rafai Attilának küldi a dalt testvére Sári.

Zalatnai Sarolta felvétele van soron, címe Szerusztok régi barátok. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kívánnak Bácsalmásról Gizi és Ádám.

Egy csárdás csokor következik a Fehér Rózsa zenekar előadásában. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Kundba jár a Drahos Jánosnénak, kívánnak nagyon sok szép, örömmel eltöltött napot, szerető családja körében a messzi távolban. Sok puszi mindenkinek, aláírás Joci és Évi. Buránysorra Gyenes Dánielnek és Hadi Kanetnak, házasságkötésük alkalmából sok boldogságot kíván a Gyenes mama.

Az Ergo együttes felvétele következik, címe Rég várok valakire. Férjének Tibornak küldi Csantavérre ezt a dalt felesége, Emese Újfaluból.

A Temerinek felvétele következik, címe Tiszapartján mandulafa virágzik. Margit néni kérésére szól a dal. Rozália is ezt a dalt kérte.

0: ворот Исландии зарыгает йоги пен.
1: Balázs Feczó felvétele van soron, címe Változnak az évszakok. Csantavéren Pavlukovics Rózsát szeretettel köszöntik ezzel a dallal, és jó egészséget kívánnak neki gyermekei és unokái. Bácsszőlősre Mulati Lilinek gratulálnak sikeres érettségi vizsgájához. Kívánnak neki minden jót, sok szerencsét és sok pihenést a nyáron. Beretka Margit néni. A következő üzenet így hangzik. Drága Sziszi, köszönjük a jó kívánságot. Igaz, valóban csak rádiót hallgatunk ebben a hőségben. Reméljük, jól sikerült a nyaralás, várunk haza, és persze a következő partin az élmény beszámolót. Aláírat a kis csipet csapat. A stábnak és minden kedves rádióhallgatónak szép vasárnap délutánt kívánnak. Köszönjük.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD I-típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Doliról együttes felvétele következik, címe Szeress úgy, ahogy én. Bácsalmásról Csilla köszönti családja minden tagját, és egyben kíván kellemes napot, jó zenehallgatást mindenkinek.

Egy csárdás egyvele következik a 3 plusz 2 együttes előadásában. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Szentpéteri Lászlónak születésnapja alkalmából gratulál felesége Zita, lánya Edina, Bácskosultfalváról.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Gergely Róbert felvétele következik. A dal címe Kell egy szó, Nelly kérésére szól a dal. Kumbajára Mulati Lászlónak névnapi alkalmából köszönt édesanyja Gizi és párja Ádám bácsalmásról. A család többi tagjának szép délutánt kívánnak. Ibolya kérésére is ez a dal szól.

Harangozó Terész felvitele következik, címe Mindenkinek van egy álma. Szabadkán a Liner házaspárnak közelgő házasság évfordulók alkalmából nagy szeretettel gratulál és sok boldogságot kíván a Berkez család Kishegyesről. Újfaluba emesének küldi a dalt Tibor Csantavérről. Maghetesre Raus Istvánnak, a kedves párjának szeretettel kíván boldog születésnapot, üdvözlettel párja Irma. Csantavérre Pavlukovics Rózsának ezzel a szép dallal vidám vasán délután kíván lánya Izabella és veje János. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matilka és Anti Szabadkáról. Ezzel a zeneszámmal húgának, Móninak és férjének Gábornak nagyon boldog házassági évfordulót, édesanyjának, Máriának pedig szép vasárnapot, jó zenehallgatást, a stábnak is szép napot kíván Péter. Köszönjük!

0: Jövetmenet úton útfélen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb útitárs.
2: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: love your ink.
1: Reklám következik.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Reklámot hallottak.
1: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moyasz Regnyeskola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balettiskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát. 2027 márciusától ismét bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb államfő. A 75 napos katonai kiképzés a 30 év alatti férfiakat érinti majd. Vučić kiemelte, a nagyon rövid időtartamú katonai szolgálat megkezdését megelőzően még le kell folytatni a szükséges eljárásokat. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató mától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. Székelykeve 140 éves. A legdélebbi magyar település története üzenet, ahol van hit, közösség és akarat, ott a magyarság a legnehezebb körülmények között is meg tud maradni, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke úgy fogalmaz, a ma felavatott gyergyű csomafalvi székelykapu több mint jelkép. Azt üzeni, Erdély, Bukovina, Vajdaság és az Alduna magyarjai összetartoznak. A hónap utolsó vasárnapján ismét megrendezték a jószág és kirakodóvásárt kis piacon. Bár a hűség érezhető volt, a vásártéren számos árus kínálta portékáit. Legközelebb július 26-án vasárnap tartják meg a kispiaci vásárt.
1: Sport.
7: Itteni idő szerint az elmúlt éjszaka befejeződtek a csoportmérkőzések a labdarúgó világbajnokságon, kialakult az a 32 csapatos tábor, amelynek válogatottjai az egyenes kieséses szakaszban küzdenek meg egymással. A következő mérkőzést ma tartják itteni idő szerint este 9-kor Dél-Afrika és Kanada áll ki egymás ellen, majd másnap Brazília Japánnal küzd meg este 7 órai kezdettel, Németország pedig Paraguayjal meccsel 22 óra 30 perctől. Novák Djokovic hétfőn várhatóan 18 óra körül játssza első mérkőzését az idei Wimbledoni teniszbajnokságon. A szerb teniszező ellenfele a kínai Wu Yiping lesz. A központi pálya programját 14 óra 30 perckor Miomir Kecmanovic és a címvédő Jannik Sinner mérkőzése nyitja meg.
0: Időjárás.
7: 37 fok van jelenleg Szabadkán, napos is. Igen, meleg idő lesz holnap is. A csúcshőmérséklet hétfőn elérheti a 39-40 fokot.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Egy csárdáscsokor következik a Ne Felejts Együttes előadásában. Szabadkára Losonc Péternek névnapjára gratulál unokatestvére Elvira. Buránysorra Gyenes Dánielnek és Hadik Anettnek házasságkötésük alkalmából sok boldogságot kíván a Gyenes mama. Braskó Rózsának nagyon szép vasárnap délután kíván Veronka, Gizella és Eszter. Bácsszülősre Paska Istvánnénak szép vasárnapot, jó zenehallgatást kíván Piroska.

A Hungáró együttes felvétele van soron, címe Várni rád egy éjjel át. Csantavérre Bózsics Martinnak és Emesének házasságkötésük alkalmából gratulál szerető édesanyja Andrea, édesapja Dénes, Márk és Patrik.

Csárdás Csokor következik a Piros Pipacs együttes előadásában. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván ezzel a dallal Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük. Szabadkára Búzás Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délutánt kíván, és szeretném megköszönni kedves munkáját Veronika és családja Németországból. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt és jó munkát kíván Paróci Veronika. Köszönjük. Vert Irmának és párjának kellemes vasárnap délutánt kíván Katica.

Korda György felvétele következik, címe Maradj még. Kornélia kérésére szól a dal. Csantavére Bózsics Martinnak és emesének szívből gratulál násznagya Beáta és családja. Ausztriában fiának kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Piroska kérésére is ez a dal szól.

Egy csárdas egyvelek következik az Arany Kalász együttes előadásában. Elvira kérésére szól ez a dal. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és kellemes vasárnap délután kíván barátja Pista. Csilla bácsalmásról köszönti szerető családja minden tagját, ezzel a zeneszámmal kíván kellemes délutánt, jó egészséget, a stáb tagjainak köszönje munkáját. Köszönjük. Ezzel a dallal köszöni a születésnapi gratulációkat Raus István, aki a stábot is üdvözli. Köszönjük.

A következő zeneszám címe a Vén cigány. Előadja Pataki Attila. Madarasra Makai Ferencnek 60. születésnapja alkalmából szeretettel gratulálnak barátai Sanyika, Robi, Géza papa és Fater.

muun alat, tokoput hegevyy. Alig bír járni, bábojnálni, mégis szívében ott élni.

közbe megdobtam. Középre piped az öreg cigár. Nagyságos uraim,

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó, uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

jó öreg párja már halad a talája. Beszól az anya: urak, jó napot!

Máté Péter felvétele következik, címe Holnap is. Csantavére Bózsics Martinnak és Szügyi Emesének házasságkötésük alkalmából egy életen át sok-sok boldogságot kíván Inci mama. Csantavére Bózsics Martinnak és menyasszonyának esküvőjük alkalmából sok boldogságot kíván Marika nena. Csantavére Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kíván lánya Izabella és veje János.

A Republik Együttes felvétele következik, címe a 67-es út. Csantavére Bózsics Martinnak és Emesének sok boldogságot kíván házasságukhoz, szülei Andrea és Dénes, testvérei Patrik és Mark. Homolya Szintiának Németországba születésnapjára gratulál apa és üzeni, az álmaid sose add fel.

Egy Csárdás csokor következik a Szatmári Dáridő eladásában. A Csárdás csokor címe Porzik, Porzik. Bácsszülésre Mulati Lilikének gratulál a sikeres érettségi vizsga alkalmából. Sok boldogságot, sok sikert a továbbiakban az életben. Kívánja sok szeretettel, Nena. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Rozália kérésére is ez szól. Raus Istvánnak számtalan boldog születésnapot kíván Irma, Kornél és Ivica.

Kedves hallgatóink, vasárnapi kívánságműsorunk végéhez érkeztünk. Hátra még egy csárdás egyveleg az Expresso együttes előadásában, és az oda beérkezett üzenetek, jó kívánságok, de előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap is velünk voltatok, és jövő vasárnap is bízunk meg figyelmetekre. A folytatásban a híradót követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jóvételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Gösics Dániel, Nikolics Martin, Nagy Hegyesi Dávid, Farkas Ervin, Búzás Zsuzsanna és jómagam Kis János. Az Expresso együttes felvételéhez a következő üzenetek futottak be. Bácsülősre Mulati Lilnek sikeres érettségi vizsgákhoz gratulál és kíván sok sikert és nagyon sok boldogságot a további élethez, szerető családja. Szabadkán a drága anyukának, Matilkának szép délután, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délután kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, Mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délután kíván a Messi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Csilla bácsalmásról köszönti szerető családja minden tagját, és ezzel a zeneszámmal kíván neki kellemes délutánt, jó egészséget. A rádió munkatársainak is köszönet a munkájukért. Köszönjük. Irmának és Raus Istvánnak kellemes vasárnapot kíván Elvira és István.

0: Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: 16 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
0: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Kollai István lett a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkár. Megtartották Belgrádban a Szerbia egy család elnevezésű rendezvényt. Már megnézhető a Moja Srednja Skola portálon, ki melyik középiskolába került be. Ma indul az egyenes kieséses szakasza a labdarúgó világbajnokságon. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Tartja magát az extrém hőség Európában, több országban 40 fok körüli, sőt a fölötti értékeket mérnek. Új rekordok dőlnek meg, és a hőhullám egyre nagyobb terhet ró az infrastruktúrára és az egészségügyre is. A szakemberek szerint a kánikula még napokig velünk marad. Az enyhülés csak szerdától várható. Szabó Regina összefoglalója.
5: Továbbra is tombol a trópusi meleg Vajdaságban. Vörös fokozatú hőségriasztás van érvényben Szerémségben, Bánságban és Bácskában is, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Magyarországon közben új napi melegrekord született. Budakalászon 40 Celsius fokot mértek szombaton. A Hungaromet szerint az országban továbbra is tart a hőség, érdemi enyhülés ott sem várható a következő napokban. Európa szerte több helyen is rekordközeli értékeket mérnek. Németországban 41,3 fokkal dőlt meg a hőségrekord Saarbrücken közelében. Dániában, Aarhus térségében 37 fokot mértek. Csehországban pedig 40,8 fokot regisztráltak Doksányban. Olaszországban 18 városban van érvényben vörös riasztás. A hőmérséklet helyenként elérheti a 39 fokot. A rendkívüli forróság miatt több helyen iskolák zárnak be, rendezvényeket mondanak le, az egészségügy pedig egyre nagyobb terhelés alatt működik. Több országban az utak deformálódtak, vasúti pályák melegedtek túl, miközben a lakások jelentős részében továbbra sincs légkondicionáló. Franciaországban a tetőtéri lakások váltak a hőhullám egyik legveszélyesebb pontjává. A bádok tetők alatt napközben elviselhetetlen a forróság, éjszaka pedig alig hűl le a levegő. A helyzetet súlyosbítja, hogy sok régi párizsi épületben nincs légkondicionáló, a városképi és műemlékvédelmi szabályok pedig sok esetben korlátozzák az átalakításokat. A szakemberek szerint a hőhullám hátterében az úgynevezett hőkupola áll, amely nagy területen csapdába ejti a forró levegőt. A kánikula még keddig kitart, szerdától viszont már jön a felfrissülés. Záporok, zivatarok is érkezhetnek, és akár 10 fokkal is visszaesett a hőmérséklet.
4: Büszke vagyok a Tisza kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk, írta a Magyar Péter közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök szerint az egyik legnagyobb eredményük, hogy megállapodás született 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Az infláció a legalacsonyabb szintre csökkent, a forint pedig 5 éve nem volt ilyen erős. A kormányfő hozzátette, hogy csökkent az államadósság finanszírozási költsége, olcsóbb lett az üzemanyag, és elindult a legerősebb korrupció ellenes fellépés is. Magyar Péter kitért arra is, hogy csökkentették a politikusok fizetését, és több reformot is elindítottak az oktatás, az egészségügy és a közélet területén. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató június 28-ától, azaz mától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását. A cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása. 2027. márciusától ismét bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić szerb államfő. A szerb köztársasági elnök kiemelte, hogy a nagyon rövid időtartamú katonai szolgálat megkezdését megelőzően még le kell folytatni a szükséges eljárásokat. A jelenlegi hatalom korábban már bejelentette a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, amelynek értelmében a 30 év alatti férfiaknak 75 napos katonai kiképzésen kell majd részt venniük, hangsúlyozta. Szerbiában 2011. január 1-én szűnt meg a kötelező sorkatonai szolgálat, amikor hatályba lépett az erről szóló parlamenti döntés. Azóta a szerb katonasság önkéntes katonai szolgálatra épül, és hivatásos katonák, valamint tisztek alkotják, tette hozzá. A Szerbia egy család rendezvényen 60 ezer cédulát dobtak be az urnákba. A polgárok prioritásokat jelölhettek meg, illetve problémákat is jelezhettek. A Szerb Haladó Párt által szervezett rendezvényen egyebek mellett egy 500 méter hosszú nemzeti zászlót is felvonultattak, voltak táncoló robotok, de gyerekprogramokat is tartottak, és motoros felvonulásra is sor került. Pető Attila és Agárdi Gábor beszámolója.
3: A szervezők változatos programokkal várták az érdeklődőket. Az ország számos pontjáról érkeztek idegenforgalmi szervezetek és egyesületek, hogy bemutassák kínálatukat, valamint a helyi nevezetességeket és értékeket. A színpadon ismert szerbiai előadók szórakoztatták a közönséget, a program egyik különlegessége pedig a robotok fellépése volt. A gépek a szerb néptánc egyik legismertebb táncát, a Moravacot adták elő. A megkérdezett résztvevők támogatásukról biztosították Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnököt, valamint a jelenlegi kormány koalíció politikáját. Vladan Bajkić. Örülök, hogy ennyi embert látok egy helyen. Ez a rendezvény valóban azt mutatja, hogy Szerbia erős. Milan Ristić. Ez az ember nagyon sokat dolgozott. Lehet erről bárhogyan vélekedni, de rengeteg út épül, sok iskola újul meg vagy épül, fejlődik az infrastruktúra, és az emberek is elégedettek, ami pedig az útlezárásokat, illetve a szervezőket illeti, az számomra teljesen érthetetlen. Amit csinálnak, az nem normális. A rendezvényen a látogatók kérdőíveket tölthettek ki, amelyeken megjelölhették, hogy mely fejlesztéseket tartják fontosnak Szerbiában, illetve véleményük szerint milyen problémákkal kellene foglalkozni az államvezetésnek. Iva Stamenković. A következő időszakban több békét, nagyobb összetartást és egységet várok. Ahogy azt az elnök Alekszandar Vučić is mondta, a mi családi Szerbiánkért. Sok szeretetre számítok. Alekszandar Jakovjevic. Aki nyer, ahogy mondják, legyen az bárki, csak legyen jobb. Ne legyen rosszabb, de ki garantálja ezt? Tehát most előre megyünk, az euró 13-14 éve ugyanazon a szinten áll, 117-en. Ilyen a korábbi években soha nem volt. Ez automatikusan azt jelenti, hogy az ország előre halad. A rendezvényen Alekszandar Vučić szerb elnök elmondta, hogy hamarosan benyújtja lemondását, ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is aktívan részt kíván venni a politikai életben, és segíteni fogja a Szerb Haladó Pártot a közelgő választásokon annak érdekében, hogy ismét elnyerjék a választók bizalmát. Vučić közlése szerint kezdeményezésére a választási lista Egyesült Szerbia néven indul.
4: Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moja Srednja Škola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balettiskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolában iskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanulót egy záróvizsgát.
1: Sport.
4: Befejeződtek a csoportmérkőzések a labdarúgó világbajnokságon itteni idő szerint az éjszaka folyamán. Ez azt is jelenti, hogy kialakult az a 32 csapatos tábor, amelynek válogatottjai az egyenes kieséses szakaszban küzdenek meg egymással. Dudás Dánielt hallják.
6: Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát, Horvátország pedig 2-1-re Gánát. Anglia elsőként, Horvátország másodikként jutott tovább. A K csoportban Kolumbia és Portugália nem bírt egymással. Gól nélküli döntetlen után Kolumbia nyerte a csoportot. Portugália második lett. Kongó Üzbegisztánt 3-1-re verte meg. A J csoportban Algéria és Ausztria 3-3-as döntetlent játszott. Ausztria a 95. percben egyenlített. Argentína sima 3-1-es győzelemmel múlta felül Jordániát. Ezek után csoport elsőként Anglia, Kolumbia és Argentína jutott tovább. Csoport másodikként Horvátország, Portugália és Ausztria. Csoport harmadikként pedig Gána, Kongó és Algéria. Rajtuk kívül csoport harmadikként még bekerült a legjobb 32 közé Szenegál, Svédország, Ekvádor, Paraguay és Bosznia-Hercegovina. A csoport körután most már az is kijelenthető, hogy az afrikai kontinens a legnagyobb nyertese a labdarúgó világbajnokság létszámbővítésének, Ázsia pedig a vesztese. A VB-n most először 48 válogatott vehetett részt. Afrikából a korábbiaknál így kétszer több csapat léphetett pályára, és a 10 résztvevőből 9 tovább is jutott a kieséses szakaszba a legjobb 32 közé. Mellettük eredményes volt Európa 16-ból 13 továbbjutó országgal, és Dél-Amerika 6-ból 5 válogatottal. Ázsia viszont alul teljesített, 9 képviselőjéből mindössze 2, Japán és az ebben a régióban versenyző Ausztrália maradt versenyben. A következő mérkőzést ma tartják, itten idő szerint este 9-kor Dél-Afrika és Kanada áll ki egymás ellen, majd másnap Brazília Japánnal küzd meg este 7 órai kezdettel, Németország pedig Paraguayjal meccsel 22 óra 30 perctől.
4: Novak Djokovic hétfőn várhatóan 18 óra körül játssza első mérkőzését az idei wimbledoni teniszbajnokságon. A szerb teniszező ellenfele a kínai Wu Yiping lesz. A központi pálya programját 14 óra 30 perckor Miomir Kecmanovic és a címvédő Jannik Sinner mérkőzése nyitja meg, majd a nap második mérkőzésén a női mezőny egyetlen szerb résztvevője Teodora Kostovic a világ első Arina Sabalenka ellen játszik. Djokovic találkozója lesz a nap harmadik mérkőzése. A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Találkozója lesz a nap harmadik mérkőzése. A pontos idő 4 óra 11 perc.

0: Vidovdán fontos szerepe az 1389-es Rigó-mezei csatával kezdődött, amikor a Lázár szerb fejedelem vezette keresztény hadsereg az Oszmán Birodalom hadaival csapott össze. A vesztes csata következtében a középkori szerb királyság megszűnt, a szerb területek pedig 500 évre török uralom alá kerültek. Rigó-mező az ellenállás, a szabadság, a hazaszeretet, a lovagiasság és a szerb kollektív öntudat jelképévé vált. Ezen nap Szerbiában állami ünnep, de nem munkaszüneti nap. Ez a szerb nemzet legjelentősebb és legrégebbi ünnepe és valamennyi háborús áldozat emléknapja a szerb köztudatban. Székelykeve 140 éves. A legdélebbi magyar település története üzenet, ahol van hit, közösség és akarat, ott a magyarság a legnehezebb körülmények között is meg tud maradni, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy fogalmaz, a ma felavatott Gyergyó-Csomafalvi székelykapu több, mint jelkép. Azt üzeni, Erdély, Bukovina, Vajdaság és az Alduna magyarjai összetartoznak. A régi kapu az emlékezés kapuja volt, ez az új, legyen a jövő kapuja. A politikus azt írja, a VMS számára Székelykeve végvár, ezért kötelességünk jelen lenni, támogatni és erősíteni mindazt, ami megtart. Minden vajdasági magyar település számít, különösen azok, ahol naponta kell küzdeni a megmaradásért. Székelykeve 140 éve bizonyítja, a közösségnek ott is van jövője, ahol nem a könnyebb út jutott. Isten éltesse és óvja a Székelykevét, zárja sorait a VMS elnöke. 20. alkalommal szervezték meg a gombosiak a búcsúi nap elnevezésű rendezvényt a Szent László király templom búcsúja alkalmából. Az esemény szervezésében közreműködött a helyi Arany János Magyar Művelődési Egyesület és az önkéntes tűzoltó testület. Lenner Tímea és Balázs Zita riportja.
1: A népművészeti és kulturális programsorozat nem csak a helyieket vonza, hanem a környékbeliek is előszeretettel osztoznak a gombosiak örömében. Az idei jubileumi alkalommal a Bezdáni, a Szandi, a Zentagunarasi néptánccsoportok és a Szilágyi fúvorzenekar tagjai vettek részt vendégként az ünnepi programban. Stepanovics Julianna, a Gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület elnöke.
2: Úgyhogy a jubileumi 20. alkalommal megrendezett búcsúi napokra szerettünk volna egy pár embernek köszönetet mondani a kitartó munkáért és a csapatáért, amit ennyi éven keresztül velünk együtt minden évben megszervezett, és természetesen a többi munkát, amit illet az egyesület egész évben. Az pedig nem más, mint Klenenc József, Andrasics Albert, Muskovics Károly, Sörfőző Katinka, Blagojevics Marika és Uzelasz Katica.
1: A Magyarországi Testvértelepülés Ballószög gyümölcsöző együttműködést tart fent a gombosi magyar közösséggel. Duszman György, a Ballószögi Tűzoltó Egyesület elnöke.
3: Nekünk nagyon fontos, és úgy mondom, hogy hálás kötődés itt gombosra kijönni. Ez már szinte mondhatom, hogy évente megismétlődik, és nagy szeretettel teszünk eleget a gombosi tűzoltóknak, vagy a magyar közösségnek a meghívására.
1: A Zentagunarasi néptánccsoport két koreográfiát, egy jársági összeállítást és egy hajdúsági koreográfiát mutatott be a gombosi ünnepségen. Savelin László, a Zentagunarasi Graca János Színjátszó és Irodalmi Egyesület néptánccsoportjának művészeti vezetője.
4: Zentagunarasnak van egy kötődése most gombossal, mivel hogy az atya Zentagunarasról származik, a horvát Ákos atya, és hát valójában így rajta köröztül is jutottunk el ide, és hát meghívást kapott az együttes, hogy ne csak énekbe és úgymond színészkedésbe mutassa meg magát a csapat, hanem ha tud táncolni, akkor mutassák már meg azt is, hogy táncba is jók, és hát valójában így kerültünk ide most erre az ünnepségre.
1: Amint azt Horváth Ákos helyi plébános elmondta, Szent László napjának délelőttjén búcsúi nagymisét tartottak, amelynek ünnepi szónak a Fejes János kaposfüredi atya volt. A szentmisét a környékbeli települések plébánosainak jelenlétében mutatták be. Horváth Ákos, gombosi plébános.
5: Nagyon sokat emlegettem az elmúlt hetekben a híveknek, hogy legalább Szent Lászlókor legyünk büszkék arra, hogy micsoda kincs van a kezünkben, és hogy öltözzenek föl ebbe a kincsbe Szent László ünnepén, és valahogyan úgy éreztem, hogy ezt nem tehetem meg, nem állhat meg ez a történet ott, hogy csak ők öltöznek be.

0: Hiszen ha már én is gombosi vagyok, akkor legalább egyszer, de remélem, hogy még sokszor lesz rá alkalmam, öltözzek föl én is úgy, ahogyan eleink fölöltöztek.
1: A gombosi ünnepi műsort közös vacsora, élőzene és mulatság követte. Szent László király ünnepére hagyományosan hazalátogatnak a faluból elszármazottak is. A búcsúi nap pedig ezúttal is bebizonyította, hogy a hit, a hagyomány és az összefogás olyan értékek, amelyek évtizedek múltán is képesek közösséget teremteni és megtartani.
2: A hónap utolsó vasárnapján ismét megrendezték a jószág és kirakodó vását Kispiacon. A nyári meleg ezúttal sem tartotta távol a vásárlókat, bár az árusok szerint kevesebben voltak a megszokottnál. A hőség érezhető volt, a vásártéren ennek ellenére számos árus kínálta portékáit, a látogatók pedig bőséges választékból válogathattak. A helyiek mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. Csernai Panna riportja.
3: A kispiaci vásárban szinte minden megtalálható. A legtöbben azonban nem csak vásárolni érkeznek, hanem a hangulat miatt is visszatérnek hónapról hónapra. A kilátogatók szerint a hőség miatt valamivel kisebb volt a nyüzsgés a megszokottnál. Ennek ellenére a vásárlók folyamatosan érkeztek, az árusok standjainál pedig egész délelőtt lehetett nézelődni. Nagy Torma Zsuzsanna, Kispiac.
4: Régebben nagyobb volt, szerintem a hőségre való tekintettel kevesebben jöttek ki, bár úgy nézem, hogy vásárlók azok vannak bőven.
5: És tervezel valamit venni még ma?
4: Hát nem hiszem, esetleg ebédet veszünk itt, de más nem.
3: A kispiaci vásárban a mezőgazdasági termelők is könnyen beszerezhették a munkájukhoz szükséges eszközöket. Kis Julianna 3 éve árul zsákokat a vásárban. Elmondása szerint továbbra is van rájuk kereslet, főleg a kisebb gazdaságok számára.
6: 2 éve kezdtünk el erre a vásárra járni a közelsége miatt, mivel Bártkihon a legközelebbi vásár, és hiányos az 50 kilós kukoricás zsák manapság. Hát szeretünk ide jönni, a vásári hangulat, az ismerősök, visszajáró kuncsaftjaink vannak, meg vagyunk elégedve mindennel.
3: A kínálat ezúttal is változatos volt. A vásárlók különböző virágok, kézműves termékek, bőrtáskák és ruházati cikkek közül is válogathattak, valamint kisállatok és lovak is voltak. Mindemellett pedig bőséges étel és italkínálat, de a vásári finomságok és a házi készítésű sütemények sem hiányoztak. Varga Hajnalka, Hajdújárás.
7: Sajnos ebben a melegben nagyon kevesen jöttek ki, és hát gyönge a mai vásár, árulunk töpörtős pogácsát, sajtos pogácsát, azok 800 dinár, és vannak különböző házi készítésű rétesek, amik vannak mostan meggyes, mákos, túrós és almás, ami 1300 dinár kilója.
3: Legközelebb június 26-án, vasárnap tartják majd a következő vásárt Kispiacon.
2: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
8: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, meleg és napos idő lesz hétfőn is, 39, akár 40 fok körül is alakulhat a csúcshőmérséklet. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Brasnyó Zoltán mondja óránként a híreket, további szép vasárnapot kívánok.
9: Hallgassa a múlt zenéit,
10: tájékozódjon a jelenben.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
11: Szabadkai Magyar Rádió.

A Fonográf együttes 1973 szilveszterén alakult, az Illés együttes és a Tolcsvai trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata az 1984-es feloszlásokig.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.
2: A Hungáriát 1967-ben

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: José Feliciano, virtuóz puertorikói gitáros, énekes és zeneszerző 1945-ben született egy szegény 11 gyermekes családba. A vele született zöldhályog miatt világra jött teóta teljesen vak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD I-típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Az irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Még egyszer mondom az elérhetőséget, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavazsat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as vagy a 065 29 99 393-as telefonszámok egyikén lehet. 061 19 99 393, illetve 065 29 99 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, az irányár 8000 euró. Érdeklődni ez esetben a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: a hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Reklámot hallottak.
8: 1955. november 30-án Angliában született William Michael Albert Broad. Hogy kicsoda ő? A 80-as évek egyik legnagyobb MTV ikonja, Billy Idol.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Bruce Springsteen, becenevén The Boss, 1949-ben született New Jersey-ben. Karrierjében az 1975-ös Born to Run című album hozta meg számára a világhírt, míg a csúcspont az 1984-es Born in the USA az évtized egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze volt.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: A Neoton Família a 80-as években érte el sikerei csúcsát, amikor a keleti blokk abbájaként is emlegették.

0: sláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszorok mellett tessék vigyázni!
1: A Doliról 1983-ban alakult, a Hungária együttes feloszlása után annak korábbi tagjaiból. Bár a Novai Gábor, Flipper Öcsi és Dolly féle felállás azóta sokat változott, a régi dalok megmaradtak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz. Hétvégén
7: Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A 107,1-en szól most a Republik. Egy csapat, amely megtanított minket a szerelemről, az elmúlásról és a 67-es út végtelennyéről énekelni.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: A TNT Duót két gyerekkori barát, Dobrádi Ákos és Zuber Krisztián hívta életre 1994-ben Győrben.

0: Reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Reklámot hallottak. A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
5: Szabadkai Magyar Rádió, ahol...
6: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettünk.
3: Most pedig szóljon az Ergo, amelyet Szikora Róbert alapított 1982-ben, miután kivált a Hungáriából.

A Szabadkai Magyar Rádióban már szól is az AC/DC. A banda 1973-ban alakult az ausztráliai Sydney-ben. A skót származású testvérpár Angus és Malcolm Young által alapított zenekar védjegye a dübörgő gitárriffek és Angus ikonikus iskolás fiú egyenruhája. Ez az AC/DC.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: 107,1 MHz.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
0: most vissza a 80-as évekbe.
2: Dave Gahan énekes, Martin Gore gitáros és billentyűs, Andrew Fletcher, Ellen Wilder és Vince Clark billentyűs. Ők formálták a Depeche Mode zenei világát az 1980-as alapítás óta, és szereztek rajongókat az ilyen dalokkal.

Három oktávos szoprán hangjának köszönhetően érdemelte ki a Hang The Voice elnevezést az 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston. A legendás énekesnő 48 éves korában, 2012-ben Los Angelesben hunyt el.

1958. augusztus 29-én született a pop királya Michael Jackson, a zeneipar valaha volt egyik legnagyobb hatású előadója. A Thriller című albumával minden

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.
3: Most pedig következzék egy legendás együttes, amely karrierje során több mint 15 millió albumot adott el. Ez az 1962-ben alakult Omega.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Retro Zenék Rádiója.
2: Szűcs Judit, a magyar diszkó királynő 1953. augusztus 15-én született Budapesten. 19 nagy lemeze jelent meg, 4-szer volt az év énekesnője.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
3: Az 1951-ben született Phil Collins az egyik legsikeresebb angol dobos, énekes és dalszerző, aki szóló előadóként és a Genesis együttes frontembereként is világhírnevet szerzett.

Egy focista, aki énekes dalszerző lett. Ő Ihász Gábor, aki 1946. október 29-én született, és mindössze 43 évesen hunyt el. Életem

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. Hétvégén is a legpördősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A miskolci Edda művek 1974 óta létezett, de lemezük csak 1980-ban jelent meg. A klasszikus felállás felbomlása után Pataki Attila 1985-ben szervezte újjá az Eddát.

0: A magyar retro slágerek náluk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden zene, ami retro, SMR.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban most muzsikáljon az 1977-ben alakult V-motorok. Demjén Ferenc vezetésével 1988-ig gyártották az olyan slágereket, mint a most következő.

0: Mi játsszuk a legjobb retro zenéket. Igen! SMR.
1: Bizony!
2: Kovács Kati 1944. október 25-én született, és az 1965-ös Ki mit tudon ismerte meg a közönség. Megnyerte az 1966-os és 72-es Táncdalfesztivált. Megkapta a Liszt-Ferenc és Kossuth díjat.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
5: A 107,1-en.
4: SMR.
6: Önnek szól.
7: Latin szenvedély Belgiumból. Szóljon a karizmatikus Vaya con Dios, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió,
1: a retrózenék rádiója.
2: Most pedig a 80-as évek svéd popzenéjének egyik csillaga következik. Az 1979-ben alakult Secret Service fülbemászó dallamaival és az új hullámos szinti pop hangzással az európai slágerlisták élvonalában szerepelt.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy nagyon régi népmesével kedveskedek nektek. Hallottatok már a Rátóti Csikó tojásról? Ha nem, hát figyeljetek jól, mert már is kiderül, miről is van szó.
1: A Rátóti Csikó tojás. Hol volt, hol nem, volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátódban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úritököt talált. Csé, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát, ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitt tehát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A csősz letette a tököt az asztalra. A derék előjárók is elszörnyülködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se ettem életemben. S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon. Itt aztán már a bíró is beleszólt.
2: Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet.
1: Erre aztán a többi feje is egyszeriben megvilágosult.
2: Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás.
1: A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás.
2: Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé!
1: De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye volt, és hosszú szőrű farka. Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt a ló. A parasztok tehénnel szántottak, s fuvaroztak. Még lakodalomba is tehén vont a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát.
2: Csikó! Csikó tojta!
1: Most már az öregek is fújták.
2: Úgy van, ezt a csikó tojta, mert mi más is tojhatott volna nekünk ekkorát.
1: Ebben mindnyájan megegyeztek.
2: Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink.
1: Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata.
2: Tudjátok mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága, szép tojást költsük ki magunk.
1: Ebben aztán mind megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, ahogy a kotlós tyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a Rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp! Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határba egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé guríthatják, amelyik a Rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony, szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s a rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl. Erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek torkán kifért. A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában.
2: Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemmel még egy-két nap? Azt az Isten adta csikó tojást.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, ma a legszebb magyar népmesékből választottam egyet. Remélem, elnyerte tetszéseteket. A legközelebbi viszonthallásig is, olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Következzék az R.E.M., az 1980-ban alakult amerikai alternatív rock együttes. A zenekar neve az alvás legmélyebb fázisára, a Rapid Eye Movement, gyors szemmozgás kifejezésre utal, amely a legintenzívebb álmodás időszaka.

0: Hétvégén is
1: a 107,1 MHz-en.
2: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Retro kavalkád.
5: Billy Joel 1949. május 9-én született New Yorkban. Édesapja klasszikus zongoraművész volt, édesanyja hatására pedig már 4 évesen elkezdett zongorázni tanulni, ami megalapozta későbbi világkarrierjét.

0: dőljön hátra a karosszékébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?
2: Stevie Land Hardaway Judkins 1950. május 13-án született. Koraszülöttsége miatt elveszítette látását, ám zenei csodagyerek lett, és már 11 évesen lemezszerződést kapott. A közönség Stevie Wonderként ismeri.

0: a régi szép idők dalai.
1: A 107,1 MHz-en.
2: 1945. április 19-én született Soltész Rezső, énekes dalszerző. A Corvina együttes tagja volt, majd 1979-ben szóló karrierbe kezdett. Megjelenésének ikonikus részévé vált jellegzetes frizurája és a mindig elegáns öltözéke.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Nosztalgiázzon velünk.
1: Retro kavalkád.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden idők legsikeresebb német popduója a Modern Talking 1984-ben alakult Hamburgban. A duó zenei agya és a slágerek szerzője Dieter Bohlen volt, míg a frontemberi és énekesi feladatokat a Thomas Anders művésznevet viselő Bernd Weidung látta el.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Az Inexus együttes 1977-ben alakult Ausztráliában, és a 80-as évek második felének egyik legsikeresebb formációjává vált. A zenekar karrierjét ketté törte a karizmatikus énekes Michael Hutchence 1997-es halála.

0: SMR. A 107,1 MHz-en.
1: Hamarosan énekelni fog Vajdaság kedvenc női előadója, az 1985-ben született Rúzsa Magdi.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
3: Következzék az 1988-ban alakult Bonanza Banzai, a kultikus magyar szinti pop trió, amely 1994-ig volt aktív.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: Itt az SMR-ben.
2: március 12-én megszületett Fenyő Miklós, a magyar rock'n'roll koronázatlan királya. Mr. Rock'n'rollra emlékezünk a következő dal.

0: mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szandi 1976. július 7-én született Pintácsi Alexandra néven, és 13 éves volt, amikor megjelent első albuma, A kicsi lány, amivel az ország legfiatalabb platina lemezes előadója lett.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.
3: Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

0: most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Egy zenekar, amely a virtuóz gitárjátékot és a dübörgő hemondorgonát emelte be a rock történelembe. Érkezik a legendás brit ötös fogat, az 1968-ban alakult Deep Purple.

A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt, Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

az Electric Light Orchestra vagy ELO, a szimfonikus rock mestere. Jeff Lynne vezetésével 1970-ben Angliában alakult a banda. Az ELO logója a híres űrhajó.

SMR. Billy Ocean Trinidad és Tobago-ban született 1950-ben. Londonban szabóként dolgozott. Első zenei sikereit a 70-es években jegyezték, de a 80-as években vált világsztárrá és kapott Grammy-díjat.

0: Munka közben,
1: SMR.
0: Munka után,
1: SMR.
0: Itt csak retrós láger megy.
1: 107,1.
2: Már zakatol és befut állomásunkra az 1971-ben alakult és Presser Gábor vezette Lokomotív GT.

0: a régi slágerek hullámhossza
1: 107,1.
2: Énekes, zongorista, zeneszerző Máté Péter 1947. február 4-én született a rövid életű zseni, aki ilyen dalokkal ajándékozott meg minket.

0: hangszerek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Nálunk a nosztalgia a divat. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Ez az 1961-ben alakult legendás Metro együttes.

Az Express együttes 1962-ben alakult, 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Sólymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontembere. Malek Miklós zeneszerző tollából számtalan slágerük született.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Arany.
1: Arany.
3: Arany.
1: Arany.
3: Arany.
1: Arany. Arany. Aranyalbum. 24 karátos lágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Aranyalbum.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mai műsorunk csillagáról kevesen tudják, hogy vajdasági gyökerekkel rendelkezett. Nagyapja Stern Salamon volt, aki később Szécsi Sándorra változtatta nevét, és a feljegyzések szerint törökbecsei születésű volt. A II. Világháborúban lelte halálát. Apja Szécsi Ferenc nyelvész volt, aki több könyvet is kiadott, az igényes beszédét szállt sikra. Őt is elsodorta a II. Világháború vihara. Mai történetünk szereplőjéről később anyja lemondott. Ausztriába, majd Amerikába emigrált. Megbánta ezt a tettét, de akkor már késő volt. A szerelemben sem volt szerencséje. Élete választottja a tehetséges színésznő Domján Edit öngyilkos lett, hogy örökre fiatal maradhasson. Ezt sem tudta feldolgozni. Fél évente eluralkodott rajta a depresszió. Olyankor az italba menekült és gyógyszereket szedett. Ám mindig volt valaki, aki segített rajta és kihúzta a mélyből. Persze igazából meghalni sosem akart. Azon a tragikus estén sem gondolta komolyan, amikor ismét bevett sok gyógyszert. Hívta barátait, testvérét is, hogy jöjjenek, mert baj van. De nem élt el senkit. Az életébe került. Kovács Kati nyilatkozta, hogy bárhová is mentek fellépni, ha ő is ott volt, akkor a közönség csak a mai Aranyalbum főszereplőjére volt kíváncsi. Violák lemezét hoztam el önöknek, amely azon ritka korongok közé tartozik, amely B oldalán is csupa örökzöld hallható. Az utánozhatatlan, a máig egyedülálló Szécsi Pál énekel.

milyen egyszerű. Csak egy szó. Egy szó, mit annyiszor kigúnyolunk. Egy szó, mit oly sokszor megalázunk. Mégis mindig tiszta marad. De csak maga a szó. Szerelem.

0: Aranyalbum. 24 karátos slágere. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Aranyalbum.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a magyar!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ismertetten mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Monoplexebb dallamai.
1: Monoplexebb dallamai.
0: Monoplexebb dallamai. Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

Kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nevem meg Elek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

mindent, mi nem ennivaló. Megrágtam és kiköptem. Magamtól tudom, mi a jó, s hogy egyre megy szappangolyó, vagy ég voltam fölött. Én tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, aki játszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a valóság elperek, és megmarad a látszat. Nem szeretnek a gazdagok, míg élek így szegényen. Szegényeket sem izgatok, nem állok én vigasznak ott, ahol szeretni szégyen. Megalkotom szerelmemet, égi testen a lábam. Elindulok az istenek ellen, a szívem nem remeg, könnyű, fehér ruhám.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi szép idők dalai,
2: minden idők legnagyobb exjús lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: SMR 107,1.
1: Emotívno minirán, amirán.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: take this anymore.
1: Velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.

hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát. Let me say the sense, baby.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.